0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 80. Zsoltár az éneklőmesternek, a Száv Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg! Aki vezérled Józsefet, mint júnyájat, aki kerubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manasze előtt támaszd föl a te hatalmadat, és jöjj el, és szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével élteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádot, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hoztál ki, kiűzted a pogányokat, és azt elültetted. Helyet egyengedtél előtte, gyökeret eresztett, és ellepte a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig eresztette, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregek Istene! Kérlek, térj vissza! Tekints alá az egekből, és lásd, és tekints meg a szőlőtőt. És azt a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjút, amelyet fölneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesztek. Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak, hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabad.
0: A 80. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. Gondolkoztak már azon, hogy igazán mit is jelent a Biblia számunkra? Amikor kisgyerek voltam, nekem izgalmas történeteket jelentett, aztán kamaszként meg inkább hasznos erkölcsi tanításoknak tartottam. De aztán hallottam arról, hogy Jézus Krisztus egy élő személy, aki kapcsolatba akar velem lépni. Én pedig befogadtam őt. És ezzel együtt meg is változott a Bibliáról alkotott fogalmam is. Valaki találóan azt mondta, hogy olyan, mint egy használati utasítás. Egyszer megtörtént velünk, hogy amikor az első mikrót vettük, az egyik családtag nem olvasta el a használati utasítást, és fémpohárban próbált vizet melegíteni. Na, mondanom se kell, hatalmas csattanással elfüstölt. Észszerűtlen dolog a használati utasítást nem elolvasni és úgy beüzemelni egy berendezést. Mennyivel fontosabb az, hogy az életünket üzemeljük be úgy, hogy egy pontos leírást, amit a mennyi atya adott róla, azt elolvassuk. Ő pontos leírást adott arról, hogy hogyan élhetjük úgy az életünket, hogy betöltsük azt a célt, amire teremtett minket. Az életem minden helyzetére megtaláltam a választ én is benne. Pál apostol is azt írja a 2 Timóteus 3.16-17-ben. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Több hitet szeretnék? Megvan írva. Róma 10.17. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde által. Tehát sokszor olvasok hangosan is belőle. Ha valamilyen eligazításra van szükségem, akkor imádkozó szívvel olvasom, hogy világosságot nyerjek belőle, mert megvan írva. Zsidó 4.12. Mert az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétéli fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívindulatait. Ha elkezd elhomályosulni a jövőm képe, akkor a 119. Zsoltár szavaival imádkozhatok. A 49. vers. Emlékezzél meg a te szolgádnak adott szavadról, amelyhez nekem reménységet adtál. Hogyan tudok megállni a bűn kísértéseivel szemben? Megvan írva. 119. Zsoltár, 9. 11. vers. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által? Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Jézus is mondta, a Máté 4.4-ben. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, ami Istennek szájából származik. Legyen nekünk is mindennapi kenyerünk. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, hálás vagyok a te beszédedért. Köszönöm, hogy a szívünkbe írtad a te beszédedet. Köszönöm, Atyám, hogy egyszerűen egy olyan tekintéllyel adtad a szívünkbe, ami alá, ha beállunk, akkor egy erős vezérfonala lehet az életünknek. És valóban, az elménket, gondolkozásmódunkat alávetjük most a te beszédednek, hogy az életünket ehhez igazítsuk hozzá. És köszönöm, Atyám, azt, hogy jó jövőt.
3: Ez volt a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: hanem minden szóval, ami Istennek szájából származik. Legyen nekünk is mindennapi kenyerünk. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, hálás vagyok a Te beszédedért. Köszönöm, hogy a szívünkbe írtad a Te beszédedet. Köszönöm, Atyám, hogy egyszerűen egy olyan tekintéllyel adtad a szívünkbe, ami alá, ha beállunk, akkor egy erős vezérfonala lehet az életünknek. És valóban, az elménket, gondolkozásmódunkat alávetjük most a Te beszédednek, hogy az életünket ehhez igazítsuk hozzá. És köszönöm, Atyám, azt, hogy jó jövő.
1: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
2: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: beszédednek, hogy az életünket ehhez igazítsuk hozzá. És köszönöm, atyám, azt, hogy jó jövő.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 81. Zsoltár. Az éneklőmesternek a száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek. Újjongjatok a Jákob Istenének. Dalt zengjetek, dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt új holdra, holtöltekor, ami ünnepünk napján. Mert elvégzett dolog ez Izraelnél, a Jákob Istenének rendelése ez. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, amikor kijött Egyiptom földje ellen. Nyelvet hallottam ott, amit nem is tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged. Meghallgattalak téged a mennydörgés rejtekében. Megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Hallgass, én népem! Hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael! Ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt ne hajolj meg. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd szét a te szád, és én betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szavamra, és Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ott hagytam azért őt szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna rám, és Izrael az én utaimon járna. Igen, akkor megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám a kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének neki, és örökké való volna az ő idejük. És ő megelégeíteni őt javabúzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be.
4: A 81. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. Gondolkoztak már azon, hogy igazán mit is jelent a Biblia számunkra? Amikor kisgyerek voltam, nekem izgalmas történeteket jelentett, aztán kamaszként meg inkább hasznos erkölcsi tanításoknak tartottam. De aztán hallottam arról, hogy Jézus Krisztus egy élő személy, aki kapcsolatba akar velem lépni. Én pedig befogadtam őt. És ezzel együtt meg is változott a Bibliáról alkotott fogalmam is. Valaki találóan azt mondta, hogy olyan, mint egy használati utasítás. Egyszer megtörtént velünk, hogy amikor az első mikrót vettük, az egyik családtag nem olvasta el a használati utasítást, és fémpohárban próbált vizet melegíteni. Na mondanom se kell, hatalmas csattanással elfüstölt. Észszerűtlen dolog a használati utasítást nem elolvasni és úgy beüzemelni egy berendezést. Mennyivel fontosabb az, hogy az életünket üzemeljük be úgy, hogy egy pontos leírást, amit a mennyi atya adott róla, azt elolvassuk. Ő pontos leírást adott arról, hogy hogyan élhetjük úgy az életünket, hogy betöltsük azt a célt, amire teremtett minket. Az életem minden helyzetére megtaláltam a választ én is benne. Pál apostol is azt írja a 2 Timóteus 3.16-17-ben. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Több hitet szeretnék? Megvan írva. Róma 10.17. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde által. Tehát sokszor olvasok hangosan is belőle. Ha valamilyen eligazításra van szükségem, akkor imádkozó szívvel olvasom, hogy világosságot nyerjek belőle, mert megvan írva. Zsidó 4.12. Mert az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétéli fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívindulatait. Ha elkezd elhomályosulni a jövőm képe, akkor a 119. Zsoltár szavaival imádkozhatok. A 49. vers. Emlékezzél meg a te szolgádnak adott szavadról, amelyhez nekem reménységet adtál. Hogyan tudok megállni a bűn kísértéseivel szemben? Megvan írva. 119. Zsoltár, 9. 11. vers. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által? Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Jézus is mondta, a Máté 4.4-ben. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, ami Istennek szájából származik. Legyen nekünk is mindennapi kenyerünk. Imádkozzunk. Mennyei atyám, hálás vagyok a te beszédedért. Köszönöm, hogy a szívünkbe írtad a te beszédedet. Köszönöm, atyám, hogy egyszerűen egy olyan tekintéllyel adtad a szívünkbe, ami alá, ha beállunk, akkor egy erős vezérfonala lehet az életünknek. És valóban, az elménket, gondolkozásmódunkat alávetjük most a te beszédednek, hogy az életünket ehhez igazítsuk hozzá. És köszönöm, atyám, azt, hogy jó jövő.
3: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: acabó, pana.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: 82. Zsoltár, a Száv Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, és ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétben járnak. A fölnek minden fundamentuma inog. Én mondtam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mind a mellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármelyik főember. Ó Isten, kelj föl, és ítéld meg a földet, mert neked jutnak örökségül minden népe.
5: A 82. Zsoltár hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt mindenkinek. Gondolkoztak már azon, hogy igazán mit is jelent a Biblia számunkra? Amikor kisgyerek voltam, nekem izgalmas történeteket jelentett, aztán kamaszként meg inkább hasznos erkölcsi tanításoknak tartottam. De aztán hallottam arról, hogy Jézus Krisztus egy élő személy, aki kapcsolatba akar velem lépni. Én pedig befogadtam őt. És ezzel együtt meg is változott a Bibliáról alkotott fogalmam is. Valaki találóan azt mondta, hogy olyan, mint egy használati utasítás. Egyszer megtörtént velünk, hogy amikor az első mikrót vettük, az egyik családtag nem olvasta el a használati utasítást, és fémpohárban próbált vizet melegíteni. Na mondanom se kell, hatalmas csattanással elfüstölt. Észszerűtlen dolog a használati utasítást nem elolvasni és úgy beüzemelni egy berendezést. Mennyivel fontosabb az, hogy az életünket üzemeljük be úgy, hogy egy pontos leírást, amit a mennyi atya adott róla, azt elolvassuk. Ő pontos leírást adott arról, hogy hogyan élhetjük úgy az életünket, hogy betöltsük azt a célt, amire teremtett minket. Az életem minden helyzetére megtaláltam a választ én is benne. Pál apostol is azt írja a 2 Timóteus 3.16-17-ben. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Több hitet szeretnék? Meg van írva. Róma 10.17. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde által. Tehát sokszor olvasok hangosan is belőle. Ha valamilyen eligazításra van szükségem, akkor imádkozó szívvel olvasom, hogy világosságot nyerjek belőle, mert meg van írva. Zsidó 4.12. Mert az Istennek beszéde élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívindulatait. Ha elkezd elhomályosulni a jövőm képe, akkor a 119. Zsoltár szavaival imádkozhatok. A 49. vers. Emlékezzél meg a te szolgádnak adott szavadról, amelyhez nekem reménységet adtál. Hogyan tudok megállni a bűn kísértéseivel szemben? Meg van írva. 119. Zsoltár, 9. 11. vers. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által? Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Jézus is mondta, a Máté 4.4-ben. Meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, ami Istennek szájából származik. Legyen nekünk is mindennapi kenyerünk. Imádkozzunk. Mennyei atyám, hálás vagyok a te beszédedért. Köszönöm, hogy a szívünkbe írtad a te beszédedet. Köszönöm, atyám, hogy egyszerűen egy olyan tekintéllyel adtad a szívünkbe, ami alá, ha beállunk, akkor egy erős vezérfonala lehet az életünknek. És valóban, az elménket, gondolkozásmódunkat alávetjük most a te beszédednek, hogy az életünket ehhez igazítsuk hozzá. És köszönöm, atyám, azt, hogy jó jövő.
4: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 83. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál. Mert ime háborognak ellenségeid, és gyűlölőid fejüket emelik. Néped ellen álnok tanácsot gondolnak, és védenceid ellen terveket szőnek. Ezt mondják, gyertek, veszítsük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Izrael nevét. Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel, és szövetséget kötöttek ellened. Az edomiták és izmaeliták sátrai, a moábiták és hagarénusok, a gebaliták, ammoniták és amalekiták, a filiszteusok Tirusz lakosaival együtt. Az asszíri szövetkezett velük. Segítőjévé lettek a Lót fiainak. Úgy bánj velük, mint Midiánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kison patakjánál, akik elvesztek Endornál, és a föld szemetjévé lettek. Tedd őket és fejedelmüket olyanokká, mint Orebet, és mint Zéjebet, Zebahot és Szalmunát, minden fölkentjükkel, akik ezt mondták, foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait. Én Istenem, tedd őket olyanokká, amilyen a porfelhő, és amilyen a polyva a szél előtt, olyanokká, mint a tűz, amely meggyújtja az erdőt, és mint a láng, amely elégeti a hegyeket is. Így kergesd őket a te szélvészeddel, Uram, és forgószeleddel így rettensd meg őket. Töltsd el orcájukat gyalázattal, hogy keressék, Uram, a te nevedet. Szégyenüljenek meg, és rémüljenek el örökké, és piruljanak, és pusztuljanak, hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, egy magad vagy felséges Isten az egész földön.
4: A 83. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: 84. Zsoltár. Az éneklőmesternek, kóráfiainak zsoltára. Mi szerelmesek a te hajlékaid, seregeknek, Ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. Szívem és testem újjonganak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezze, a te oltáraidnál, ó, seregeknek, Ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik laknak a te házadban, és dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid a szívébe vannak. Átmenve a síralom völgyén, áldás forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, amíg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgass meg az én könyörgésemet, hallgass meg Jákobnak Istene, mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te fölkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, mint ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, mint lakni a gonosz sátrában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek, Ura, boldog ember az, aki bízik te benned.
4: A 84. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 85. Zsoltár az éneklőmesternek, kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez. Visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat. Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol-e ránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nekünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nekünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Érgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, a földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek az útján.
0: A 85. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: benned. Mutasd meg nekünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nekünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Érgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, a földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek az útján.
1: A 85. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szólabiblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, a földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek az útján.
1: A 85. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsansz.
2: So while we're talking about these negative emotions, I want to read some statements to you.
3: Tehát mit szóltok a szebbik felemhez? Ahogy ő az érzelmekről beszélt, szeretnék néhány állítást olvasni nektek.
2: And I want you to decide whether these statements are true for you.
3: És szeretném, ha eldöntenétek, hogy érvényesek-e rátok ezek az állítások.
2: Do they reflect how you feel?
3: Tükrözik-e azt, amit éreztek?
2: Here's the first one.
3: Íme az első.
2: Now don't raise your hand or anything.
3: Tehát ne emeljétek fel a kezeteket, meg ilyesmi.
2: But first statement.
3: Az első állítás.
2: I am just a sinner saved by grace.
3: Én csak kegyelemből megváltott bűnös vagyok.
2: Rate yourself maybe on a scale of 1 to 10. I am just a sinner saved by grace.
3: Soroljátok be magatokat egy ilyen 1-től 10-ig terjedő skálán, hogy mennyire érzitek úgy, hogy csak kegyelemből megváltott bűnösök vagytok.
2: Okay?
3: Megvan?
2: Second statement.
3: Második állítás.
2: I believe in Jesus.
3: Hiszek Jézusban.
2: I have surrendered my life to Jesus.
3: Átadtam az életemet neki.
2: So I hope that I will make it to heaven.
3: Tehát remélem, hogy bejutok majd a mennybe.
2: Okay, think about that one.
3: Gondolkodjatok ezen.
2: Here's the next one.
3: Következő.
2: God loves me more when I am serving him and doing good works.
3: Isten jobban szeret engem, ha őt szolgálom és jó cselekedeteket hajtok végre.
2: Okay, God loves me more when I'm serving him and doing good works.
3: Tehát Isten jobban szeret engem, amikor őt szolgálom és jó cselekedeteket hajtok végre.
2: I need to do good works in order to experience God's favor.
3: Jó dolgokat kell tennem ahhoz, hogy átéljem Isten jó tetszését.
2: When I stand before God, I will be judged for the things I have done.
3: Amikor majd Isten előtt állok, akkor megítél a tetteimért.
2: I would be a better Christian if only I would pray more or read the Bible more.
3: Jobb keresztény lennék, hogyha többet imádkoznék és többet olvasnám a Bibliát.
2: Now think about those statements.
3: Gondolkodjatok ezeken az állításokon.
2: Think of whether or not they are true for you.
3: Gondoljátok végig, hogy ezek érvényesek rátok.
2: How you feel about yourself.
3: Hogyan éreztek önmagatok iránt.
2: And without, this is why I haven't asked you to raise your hands.
3: Tehát ezért nem kértem, hogy emeljétek fel a kezeteket.
2: If you are a Christian.
3: Ha keresztény vagy.
2: And you said yes to any of those statements.
3: És igent mondtál bármelyikre a fenti állítások közül.
2: I'm sorry to offend you.
3: Akkor sajnálom, hogy meg kell bántsalak.
2: But you're wrong.
3: De tévedsz.
2: None of those statements are true.
3: Ezeknek az állításoknak egyike sem igaz.
2: You were a sinner.
3: Bűnös voltál.
2: But now you have been saved by grace.
3: De aztán a kegyelem megváltott.
2: So you are a saint.
3: Tehát most már szent vagy.
2: That's what the Bible says.
3: Ezt mondja a Biblia.
2: If you do believe in Jesus and have surrendered your life to him,
3: hogyha hiszel Jézusban és átadtad neki az életedet,
2: you will go to heaven.
3: Akkor biztos, hogy a mennybe fogsz jutni.
2: No need to hope for that.
3: Ezt nem kell remélni.
2: It's a promise.
3: Ez egy ígéret.
2: God does not love you anymore when you're serving him and doing good works.
3: Isten nem szeret téged jobban, ha őt szolgálod és jó dolgokat teszel.
2: God already loves you with all the passion of his being.
3: Hiszen Isten már most a lénye teljes szenvedélyességével szeret téged.
2: You do not need to do anything to experience God's favor in your life.
3: És nem kell tenned semmit azért, hogy Isten kegyét, jó indulatát megtapasztald az életedben.
2: Every Christian has the grace of God already.
3: Mert minden keresztény magának tudhatja már Isten jó indulatát.
2: If you are a Christian,
3: ha keresztény vagy,
2: when you stand before the Lord,
3: és majd ott állsz az Úr előtt,
2: you will be judged based on whether your name is written in the Lamb's Book of Life.
3: Annak alapján kapsz ítéletet, hogy benne van-e a neved az élet könyvébe, amely a bárányé.
2: Not on the basis of your works.
3: Nem pedig a cselekedeteid alapján.
2: That's for all those whose names are not written in the Lamb's Book of Life.
3: A cselekedetek azokra vonatkoznak, akiknek a neve nincs benne az élet könyvében.
2: And praying more and reading the Bible more does not make you a better Christian.
3: És az, ha többet imádkozol, vagy többet olvasod a Bibliát, attól nem te leszel jobb keresztény.
2: Walking in relationship with God through Jesus Christ enables you to know who you are in Christ.
3: Hogyha Istennel jársz Jézus Krisztus által egy kapcsolatban, akkor fogod tudni, hogy ki vagy ő benne.
2: It enables you to walk in that active relationship with God.
3: Tehát így képes leszel Istennel egy működő kapcsolatban élni.
2: Prayer and reading the Bible is part of that relationship.
3: A kapcsolatnak része az ima és a Biblia olvasás.
2: But they do not make you a better Christian.
3: De ezek nem tesznek jobb keresztényé.
2: Now, if you said yes to any of those statements,
3: hogyha igent mondtál valamelyikre a fenti állítások közül,
2: there's a chance that you are living under condemnation.
3: Akkor esély van arra, hogy lehet, hogy kárhoztatás alatt élsz.
2: Condemnation is a very real force that operates in our world.
3: A kárhoztatás egy nagyon valóságos erő, ami működik a világunkban.
2: And it creates a number of negative emotions in our lives.
3: És számos negatív érzést hoz létre az életünkben.
2: Despair.
3: Kétségbeesés.
2: Depression.
3: Nyomottság.
2: Anguish.
3: Gyötrődés.
2: Rejection.
3: Elutasítottságot.
2: Many other negative emotions.
3: És még sok más negatív érzést.
2: These are the evidences of condemnation.
3: Ezek a kárhoztatottság bizonyítékai.
2: And so we must deal with condemnation.
3: Tehát le kell számolnunk a kárhoztatással.
2: And tonight God is going to deal with condemnation.
3: És ma este Isten le fog számolni a kárhoztatással.
2: This was the one thing God spoke to me very clearly that I had to do while I was here.
3: Ezt Isten nagyon világosan mondta nekem, hogy ezt meg kell tennem, mielőtt itt vagyok.
2: Now we need to understand what condemnation is biblically.
3: Meg kell értenünk, hogy bibliailag mi is a kárhoztatás.
2: Condemnation is to pronounce judgment on someone.
3: A kárhoztatás az, amikor ítéletet mondunk valaki fölött.
2: And determine the punishment that they deserve.
3: És meghatározzuk, hogy milyen büntetést érdemel az illető.
2: It's saying that somebody is guilty.
3: Ezzel azt mondjuk, hogy valaki bűnös.
2: And then pronouncing a sentence on them.
3: És az ítéletet, tehát a büntetést is kimondjuk fölötte.
2: And these two things always go together in condemnation.
3: És a kárhoztatásban ez a két dolog mindig együtt jár.
2: Now, my wife could come to me.
3: A feleségem oda jöhetne hozzám.
2: And she can say, Rod, once again you failed to put the dishes in the dishwasher.
3: És azt mondhatná, Rod, már megint nem tetted be az edényeket a mosogatóba.
2: You see the big issues of our lives.
3: Látjátok, mik a nagy problémák az életünkben.
2: Now that's not condemnation.
3: Ez még nem kárhoztatás.
2: That's a statement of fact.
3: Ez egy tény megállapítás.
2: And it requires two things.
3: Ez két dolgot követel, igényel.
2: I'm so sorry.
3: Anya, bocsáss meg tágam.
2: I forgive you.
3: Megbocsátok.
2: And those things go together.
3: És akkor minden rendben van.
2: We all make mistakes.
3: Ez a két dolog együtt jár. Mindannyian hibázunk.
2: We all will sin from time to time.
3: Mindannyian követünk el bűnöket időnként.
2: We are saints who sin.
3: Olyan szentek vagyunk, akik vétkeznek.
2: We're not sinners who sometimes do good things.
3: És nem bűnösök vagyunk, akik néha tesznek jó dolgokat.
2: And when we sin, we need to acknowledge that.
3: És amikor bűnt követünk el, ezt el kell ismernünk.
2: We've talked about this.
3: Erről már beszéltünk.
2: Identifying sin is not condemnation.
3: Tehát a bűn megnevezése az még nem kárhoztatás.
2: Condemnation is this.
3: A kárhoztatás így szól.
2: Rod, you have failed to put the dishes in the dishwasher yet again.
3: Rod, megint nem tetted be az edényeket a mosogatóba.
2: You are a miserable excuse for a husband.
3: Hát elég nyomorúságos vagy a férjek műfajában.
2: The laziest man that I've ever seen.
3: Te vagy a leglustább ember, akit valaha láttam.
2: I should divorce you and put your backside out on the street.
3: Tehát el kellett volna válnom tőled, és ki kellett volna téged toloncoljalak az utcára.
2: You do not deserve a wife as beautiful and wonderful as I am.
3: Nem érdemelsz meg ilyen gyönyörű és csodálatos feleséget, amilyen én vagyok.
2: And you should be miserable the rest of your life.
3: És életed hátra levő részében nyomorúságosan kéne érezned magadat.
2: And maybe next time you'll put the dishes in the dishwasher.
3: És akkor legközelebb talán majd beteszed az edényeket a mosogatógépbe.
2: That is condemnation.
3: Ez kárhoztatás.
2: And there is a lot of condemnation happening in the world around us.
3: És körülöttünk a világban nagyon sok kárhoztatás történik.
2: In a sense, condemnation is a curse.
3: Bizonyos értelemben a kárhoztatás az egy átok.
2: It is a curse that we speak to ourselves.
3: Ez egy olyan átok, amit kimondunk magunkra.
2: And it is a curse that others speak against us.
3: És amit mások kimondanak ránk.
2: And we can recognize condemnation through these negative emotions that we might experience.
3: Ezeken a negatív érzéseken keresztül felismerhetjük a kárhoztatás jelenlétét.
2: And there are a number of different types of condemnation operating in the world today.
3: Számos különböző fajta kárhoztatás működik ma a világban.
2: One of the biggest is self-condemnation.
3: Az egyik legnagyobb tétel az önkárhoztatás.
2: And there's two types of self-condemnation.
3: És az önkárhoztatásnak is két fajtája van.
2: The first one is where we speak against ourselves.
3: Az egyik az, amikor önmagunk ellen beszélünk.
2: 1 John 3:20 says sometimes our hearts might condemn us.
3: 1 János 3:20 azt mondja, hogy néha a szívünk kárhoztat minket.
2: And so we might say something like this.
3: És akkor valami ilyesmit mondunk.
2: I am a complete failure as a Christian.
3: Én mint keresztény egy nagy kupasz kudarc vagyok.
2: I sinned again.
3: Már megint vétkeztem.
2: God should just kick me out of his kingdom.
3: Istennek ki kéne rúgnia engem a királyságából.
2: I don't deserve God's love.
3: Nem érdemlem meg Isten szeretetét.
2: I'm a terrible follower of Jesus.
3: Jézusnak nagyon vacak követője vagyok.
2: And maybe I should go to hell.
3: És talán a pokolra kéne jutnom.
2: That's self-condemnation.
3: Ez az önkárhoztatás.
2: And a lot of people do this.
3: És nagyon sokan csinálják ezt.
2: Happens all the time.
3: Állandóan megtörténik.
2: I hear a lot of Christians do this pretending to be humble.
3: Hallom, hogy sok keresztény úgy teszi ezt, hogy ezzel próbál alázatosnak tűnni.
2: But self-condemnation is not humility.
3: De az önkárhoztatás nem alázat.
2: It's sin.
3: Hanem bűn.
2: Now there's a second type.
3: A második fajta.
2: And this is where we fail to do what we say we will do.
3: Ez az, amikor nem tartjuk be a szavunkat, tehát nem tesszük meg azt, amiről azt mondtuk, hogy megtesszük.
2: You know, James says in chapter 5.
3: Jakab azt mondja az ötödik részben.
2: To let our yes be yes and our no be no.
3: Hogy a mi igenünk legyen igen és a nemünk legyen nem.
2: So we will not fall under condemnation.
3: Hogy ne essünk kárhoztatás alá.
2: Paul talks about an encounter with Peter.
3: Paul beszél arról, hogy egyszer találkozott Péterrel.
2: It was in the church in Galatia, I believe.
3: Azt hiszem, ez a Galaták gyülekezetében volt.
2: Where Peter was pretending all of a sudden to be Jewish again.
3: Amikor Péter egyszer csak elkezdett úgy tenni, mintha újra zsidó lenne.
2: Oh, sorry. And Paul said Peter stood condemned.
3: És azt mondja Pál, hogy Péter kárhoztatás alatt állt ott.
2: That's because his actions weren't matching his words.
3: Tehát a szavaival összhangban levő cselekedetekre utalán.
2: Then there is the condemnation that comes from sin and the law.
3: Vagy hogy nem a szavaival összhangban cselekedet. Van olyan kárhoztatás is, ami a törvénnyel függ össze.
2: In 2 Corinthians 3,
3: a 2 Korintus 3-ban
2: Paul calls this the ministry of condemnation.
3: Pál ezt a kárhoztatás szolgálatának hívja.
2: If we try to live under the law, it will always condemn us.
3: Hogyha megpróbálunk a törvény alatt élni, az folyton kárhoztatni fog minket.
2: If we keep trying really hard not to sin,
3: ha egyfolytában nagyon igyekszünk nem vétkezni,
2: you will always experience condemnation when you do sin.
3: Akkor mindig kárhoztatást fogunk érezni, ha mégis vétkezünk.
2: By the way, that's why the Spirit of God is inside of you.
3: Egyébként ezért van benned Isten szelleme.
2: He leads us in a way that we don't sin.
3: Ő vezet minket olyan úton, hogy ne vétkezzünk.
2: But that's a whole nother teaching.
3: De ez egy egészen másik tanítás.
2: Then there's condemnation that comes from the world.
3: Aztán van olyan kárhoztatás, ami a világtól jön.
2: In James 5, James talks about the rich or the worldly people.
3: A Jakab levelének 5. részében beszél a világi vagy a gazdag emberekről.
2: And he says that they have condemned or murdered the righteous person.
3: És ő azt mondja, hogy ezek elkárhoztatták vagy megölték az igazakat.
2: The world condemns us all the time.
3: A világ állandóan kárhoztat minket.
2: You stupid Christians.
3: Ti buta keresztények.
2: You cause all the wars in the world.
3: Ti okozzátok a világban az összes háborút.
2: You cause all the death in the world.
3: Ti okozzátok az összes halált a világban.
2: All of history is about Christian wars.
3: Az egész történelem a keresztény háborúkról szól.
2: All religions bring death.
3: Minden vallás halált hoz.
2: By the way, if you want to know what religion has caused more deaths in the history of the world in one century than any other.
3: Hogyha egyébként tudni akarnátok, hogy melyik vallás okozott több halált egy évszázad alatt a világban, mint az összes többi.
2: And you can pick two people who were followers of this religion.
3: És két embert megnevezhetnétek, aki követője annak a bizonyos vallásnak.
2: Who together have caused more deaths in the history of the world than all other religious things combined.
3: Akik ketten több halálért felelősek a világban egy évszázad alatt, mint az összes többi együttvéve.
2: And again in a very short period of time.
3: Egy nagyon rövid idő alatt még hozzá.
2: Their names were Joseph Stalin.
3: Stalin volt az egyiknek a neve.
2: And Mao Zedong.
3: És Mao Zedong volt a másik.
2: Yeah, so love that atheism.
3: Úgyhogy szeretetre méltó ez az ateizmus.
2: But that's world condemnation.
3: De ez a világtól jövő kárhoztatás.
2: Then there's the condemnation of unbelief.
3: Aztán van a hitetlenség kárhoztatása.
2: And this happens in two ways as well.
3: Ez is két módon történik meg.
2: People who do not believe.
3: Azok az emberek, akik nem hisznek.
2: Who refuse to have faith.
3: Akik nem hajlandók hinni.
2: Will always condemn those who do.
3: Mindig kárhoztatják azokat, akik hisznek.
2: Those who do believe and do have faith.
3: Akiknek van hitük.
2: You can see the 2 Thessalonians chapter 2.
3: Ez a 2 Thessalonika 2-ben olvasható.
2: And this is also the second type of unbelief condemnation.
3: És a hitetlenség kárhoztatásának a másik fajtája.
2: Is where we refuse to believe and act in faith.
3: Az, amikor mi nem vagyunk hajlandók hinni és hitben cselekedni.
2: You can see a form of this in Romans 14:23.
3: A Róma 14:23-ban látható ennek egyik formája.
2: Then the next kind of condemnation.
3: A következő fajta kárhoztatás.
2: This is probably one of the most common.
3: Valószínűleg ez a legáltalánosabb.
2: This is condemnation from our family.
3: Ez a családunktól jövő kárhoztatás.
2: I cannot believe that you behave so poorly, young man.
3: Fiatalember, nem hiszem el, hogy ennyire rosszul viselkedsz megint.
2: When you become a father,
3: amikor majd apa leszel,
2: I hope you have 10 children exactly like you.
3: Remélem, hogy 10 ugyanolyan gyereked lesz, amilyen te vagy most.
2: Now, our parents speak so many words over our lives.
3: A szüleink annyi mindent mondanak ránk.
2: And many of those are words of condemnation.
3: És sok szavú kárhoztatást tartalmaz.
2: You are lazy.
3: Lusta vagy.
2: You'll never amount to anything.
3: Soha semmi nem lesz belőled.
2: I regret the day you were born.
3: Sajnálom a napot, amikor megszülettél.
2: I wish you were not my child.
3: Bárcsak ne lennél a gyerekem.
2: All these and more.
3: Mindezek a szövegek, meg még több ilyen.
2: And if it's not our mother or our father that does this,
3: és hogyha nem a szüleink mondják ezeket,
2: it will be a brother or a sister or an aunt or an uncle.
3: Akkor egy testvérünk, vagy egy nagybácsink, vagy egy nagynénink.
2: Now, our families say some of the most dreadful things over our lives.
3: A családunk a legszörnyűbb dolgok némelyikét mondta el az életünkről.
2: And it brings condemnation.
3: És ez kárhoztatást hoz.
2: And many people spend their life trying to get free from this condemnation.
3: És sokan egész életükben próbálnak ezektől a kárhoztatásoktól megszabadulni.
2: My parents called me lazy.
3: A szüleim engem lustának címkéztek.
2: And when I started in my professional life,
3: és amikor elkezdtem dolgozni,
2: I would work harder than anybody else to prove that I'm not lazy.
3: Szorgosabban dolgoztam, mint mindenki más, hogy bebizonyítsam, hogy nem vagyok lusta.
2: But I realized I could never prove that.
3: De rájöttem, hogy ezt soha nem tudom bebizonyítani.
2: I just had to accept God's pronouncement over my life that I wasn't.
3: Csak Isten kijelentését kellett elfogadnom az életemre vonatkozóan, ami szerint nem vagyok lusta.
2: Then another very common type of condemnation.
3: Egy másik megint nagyon általános fajta kárhoztatás.
2: This is religious condemnation.
3: Ez a vallásos kárhoztatás.
2: My background is reformed.
3: Én református háttérből jöttem.
2: And we reformed people love to emphasize the total depravity of everybody.
3: Mi reformátusok szeretjük hangsúlyozni, hogy mindenki teljesen nyomorúságos, romlott állapotban van.
2: And it's true.
3: És ez így is van egyébként.
2: Sin has corrupted every single one of us.
3: A bűn mindannyiunkat megrontott.
2: Outside of Christ, we have no hope.
3: Krisztuson kívül nincs reményünk.
2: But once we are Christians,
3: de ha már keresztények vagyunk,
2: we are no longer hopeless.
3: Akkor már nem vagyunk reménytelenek.
2: We are hopeful because Jesus lives inside of us.
3: Hanem tele vagyunk reménnyel, mert Jézus él bennünk.
2: I have known many people who in the Reformed tradition.
3: Nagyon sok reformátust ismertem.
2: I will say, I am just a sinner saved by grace.
3: Akik ezt mondták, hogy én csak egy kegyelemből megváltott bűnös vagyok.
2: It sounds good, but it is not biblical.
3: Ez nagyon jól hangzik, de nem biblikus.
2: The Bible says, we who were once before in the past in sin and transgression.
3: A Biblia azt mondja, hogy mi, akik valamikor régebben, ezelőtt bűnben és törvényszegésekben voltunk.
2: Now we're saints.
3: De most szentek vagyunk.
2: And Karen talked about that.
3: És Karen beszélt erről.
2: Another version of this is Roman Catholic condemnation.
3: Ennek egy másik változata a római katolikus kárhoztatás.
2: Where I know some people who have lived in perpetual condemnation.
3: Ismerek embereket, akik állandó kárhoztatás alatt éltek.
2: I have to take the mass every week.
3: Minden héten el kell mennem misére.
2: I have to say my confession.
3: El kell mondanom a hitvallást, gyónnom kell.
2: Otherwise I won't get into heaven.
3: Különben nem jutok a mennybe.
2: Now this misrepresents the truth.
3: Ez az igazságnak a félre értelmezése.
2: And by the way, it is not what many Roman Catholics in history have believed.
3: Egyébként a történelem során sok római katolikus nem így hitt.
2: It's a distortion.
3: Ez egy torzítás.
2: It's been used by people to control people.
3: És emberek arra használták, hogy másokon uralkodjanak.
2: And so that's a big condemnation.
3: Tehát ez egy nagy kárhoztatás.
2: Then there's the condemnation of legalism.
3: Aztán ott van a törvénykezés kárhoztatása.
2: Of the Pharisees.
3: A farizeusok például.
2: Oh, if you don't dress in a certain way, you can't really be a Christian.
3: Hogyha nem egy bizonyos módon öltözöl, akkor nem is lehetsz keresztény.
2: Oh, if you drink wine, you can't really follow Jesus.
3: Hogyha iszol bort, akkor nem követheted igazán Jézust.
2: And the thing about any religious system,
3: és mindenféle vallásos rendszerre igaz ez,
2: the people who make the rules always pick rules that they can do easily.
3: Azok az emberek, akik megfogalmazzák a szabályokat, mindig olyanokat fogalmaznak meg, amit ők könnyen betartanak.
2: And they never make the rules that they can't do.
3: És olyanról sose hoznak szabályt, amit ők nem tudnak megtenni.
2: But that's condemnation.
3: De ez is kárhoztatás.
2: Then there is religious leader condemnation.
3: Aztán ott van a vallási vezető kárhoztatás.
2: This is where a religious leader speaks condemnation into your life.
3: Amikor egy vallási vezető mond kárhoztatást az életedre.
2: Paul talked about this in the opposite in 2 Corinthians 7.
3: A 2 Korintus 7-ben Pál az ellenkező előjellel beszélt erről.
2: He's saying some pretty strong things to the Corinthians.
3: Mondott néhány nagyon kemény dolgot a korintusiaknak.
2: And then he says this.
3: És utána ezt mondta.
2: I do not say this to condemn you.
3: Nem azért mondom ezt, hogy kárhoztassalak titeket.
2: For I said before that you are in our hearts.
3: Mert már korábban is mondtam, hogy a szívünkben vagytok.
2: To die together and to live together.
3: Hogy együtt halljunk, együtt éljünk.
2: I am acting with great boldness toward you.
3: Nagy az én bátorságom irántatok.
2: I have great pride in you.
3: És nagyon büszke vagyok rátok.
2: I am filled with comfort.
3: Tálda vagyok vigasztalódással.
2: In all our affliction, I am overflowing with joy.
3: Feletté való az én örömöm minden mi nyomorúságunk mellett.
2: I've met with many, many people who have experienced severe condemnation.
3: Nagyon sok emberrel találkoztam, akit súlyosan kárhoztattak.
2: From religious leaders.
3: Vallási vezetők.
2: In the midst of our crisis, I experienced that as well.
3: A mi válságunk idején én is átéltem ezt.
2: I had a ministry leader.
3: Volt egy szolgálati vezetőm.
2: And a ministry I was part of.
3: Ebben a szolgálatban én is benne voltam.
2: Who wrote a 40-page document condemning me and saying why the church should get rid of me.
3: Aki egy 40 oldalas panaszt és vádlást írt ellenem, és feltette a kérdést, hogy miért nem bocsát el engem a gyülekezet.
2: So, I know what this is like.
3: Tehát tudom, milyen ez.
2: And then, there's two more.
3: Még kettő van.
2: There is demonic condemnation.
3: Van a démoni kárhoztatás.
2: Much condemnation is spoken by a demon into our minds.
3: Nagyon sok kárhoztatást egy démon beszél bele a fejünkbe.
2: And we choose to believe what the demon says is true.
3: És úgy döntünk, hogy igaznak hisszük azt, amit a démon mond.
2: And sometimes the demon can even sound like the Holy Spirit.
3: És néha a démon úgy is hangozhat, mintha a Szent Szellem lenne.
2: And this is why we have to be relying on the Bible as God's word.
3: És ezért kell a Bibliára hagyatkoznunk, ami Isten beszéde.
2: Paul talks about this in 1 Timothy.
3: Pál beszél erről a Timóteusnak itt első levélben.
2: He says that an elder should not be a recent convert.
3: Azt mondja, hogy ne nevezzetek ki vénnek friss megtértet.
2: Otherwise he may become proud.
3: Mert talán akkor felfúvalkodik.
2: And then fall into the condemnation of the devil.
3: És az ördög kárhoztatása alá esik.
2: Much of the condemnation that you have been experiencing in your life is from Satan.
3: Sok kárhoztatás, amit átéltetek az életetekben, az ördögtől jött.
2: Now the thing is, Satan can inspire every other form of condemnation.
3: Na az a helyzet, hogy a sátán a kárhoztatás mindenféle más változatát sugallhatja.
2: I have seen Christian leaders that I love and respect speak demonic words of condemnation.
3: Láttam olyan keresztény vezetőket, akiket nagyon szeretek és tisztelek, és mégis nagyon súlyos démoni kárhoztatásokat mondtak emberekre.
2: I have seen mothers and fathers who dearly love their children speak demonic words of condemnation in their lives.
3: Láttam olyan szülőket, akik szívük mélyéből szeretik a gyermekeiket, és mégis nagyon súlyos kárhoztatásokat mondtak ki a gyerekeik fölött.
2: I've even seen Christians.
3: Még keresztényeket is láttam.
2: Who have listened to the voice of the devil.
3: Akik az ördög hangjára hallgattak.
2: And then spoken out what they heard the devil say in their mind over their life.
3: És utána kimondták azokat a dolgokat, amiket az ördög mondott a fejükbe bele az életükre vonatkozóan.
2: And that is demonic condemnation.
3: Ez a démoni kárhoztatás.
2: And the Satan energizes all these other forms of condemnation.
3: És az ördög adja az erőt az kárhoztatás minden többi formája mögé.
2: Now there is one more form of condemnation.
3: Na még egy fajtája van a kárhoztatásnak.
2: Has nothing to do with the devil.
3: Aminek semmi köze az ördöghöz.
2: And this is God's condemnation.
3: Ez pedig az isteni kárhoztatás.
2: And God does condemn.
3: És Isten is kárhoztat.
2: You know, there is a hell waiting in eternity.
3: Van pokol, ami az örökké valóságig megmarad.
2: We must not be unaware of God's condemnation.
3: Nem szabad tudatlannak lennünk Isten kárhoztatásával kapcsolatban.
2: There are many things in this world over which God has spoken condemnation.
3: Ebben a világban nagyon sok dolog van, ami fölött Isten kárhoztatást mondott ki.
2: He has spoken condemnation over homosexual practice.
3: Kárhoztatja például a homoszexuális életmódot.
2: He has spoken condemnation over sexual immorality.
3: Kárhoztatja a szexuális erkölcstelenséget.
2: He has spoken condemnation over what is called dishonest weights and measures.
3: Kárhoztatással sújtja az úgynevezett becstelen súlyokat és mércéket, mértékeket.
2: Which is how many economies operate.
3: Pedig nagyon sok gazdaság ezek alapján működik.
2: God has spoken condemnation.
3: Isten kimondott kárhoztatást.
2: And the day will come when God speaks condemnation.
3: És eljön majd a nap, amikor Isten újra kárhoztatást mond ki.
2: And in that great day, his condemnation will be ultimate and final.
3: És azon a napon az ő kárhoztatása végső lesz és befejezett.
2: But it has nothing to do with those other condemnations.
3: És végleges, de ennek semmi köze az összes többi kárhoztatáshoz.
2: You all seem so happy with that.
3: Nagyon, úgy tűnik, nagyon örültök mindennek.
2: Well, I need to teach you a verse.
3: Egy verset meg akarok tanítani nektek.
2: It's a verse you must memorize.
3: Ezt fejből meg kell tanulnatok.
2: It's easy to memorize.
3: Nagyon könnyű megtanulni.
2: Romans chapter 8.
3: Róma 8.
2: Verse 1.
3: Első vers.
2: There is now.
3: Nincsen azért immár.
2: No condemnation.
3: Semmi kárhoztatásuk.
2: For those who are in Christ Jesus.
3: Azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
2: There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
3: Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
2: Say it like you believe it.
3: Mondjátok úgy, mintha elhinnétek.
2: There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
3: Nincsen azért semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
2: I am not convinced you believe it yet.
3: Még nem vagyok meggyőzve arról, hogy elhiszitek ezt.
2: There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
3: Nincsen azért semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
2: No condemnation.
3: Semmi kárhoztatásuk.
2: No condemnation.
3: Semmi kárhoztatásuk.
2: No condemnation.
3: Semmi kárhoztatásuk.
2: No condemnation.
3: Semmi kárhoztatásuk.
2: No condemnation.
3: Semmi kárhoztatásuk.
2: No condemnation.
3: Semmi kárhoztatásuk.
2: No condemnation.
3: Semmi kárhoztatásuk.
2: No condemnation.
3: Semmi kárhoztatásuk.
2: No condemnation.
3: Semmi kárhoztatásuk.
2: No condemnation.
3: Semmi kárhoztatásuk.
2: No condemnation.
3: Semmi kárhoztatásuk.
2: No condemnation.
3: Semmi kárhoztatásuk.
2: Now at this moment you're asking, why does he keep saying that?
3: Na most ekkor már megkérdeztétek magatoktól, hogy miért hajtogatja ezt állandóan.
2: Remember the story of Elisha.
3: Emlékeztek Elizeus történetére?
2: The king comes, says, I need a prophetic word.
3: Jön a király, azt mondja, szükségem van egy profétai üzenetre.
2: Elisha says, take these arrows.
3: Elizeus azt mondja, fogd ezeket a nyilakat.
2: Strike them on the ground.
3: És lőd őket a földbe.
2: He goes, pip.
3: És akkor ezt teszi a király.
2: Elisha says, "Oy vey."
3: És azt mondja Elizeus, te jó ég.
2: If you just kept doing it,
3: hogyha tovább csináltad volna,
2: you would have totally defeated your enemies.
3: Akkor teljesen legyőzted volna az ellenségeidet.
2: But because you've only done it three little bitty times,
3: de mivel csak így háromszor tessék-lássék lövöldöztél,
2: you're only going to have a little bit of victory.
3: Csak egy kis győzelmed lesz.
2: So that ends the little side note.
3: Tehát ez a vége a kis szövegjegyzetnek.
2: No condemnation.
3: Semmi kárhoztatásuk.
2: No condemnation.
3: Semmi kárhoztatásuk.
2: No condemnation. No condemnation.
3: Semmi kárhoztatásuk.
2: No condemnation.
3: Semmi kárhoztatásuk.
2: That's the truth.
3: Ez az igazság.
2: But there is a qualification.
3: De van ehhez egy feltétel.
2: For those who are in Christ Jesus.
3: Azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
2: What does it mean to be in Christ Jesus?
3: Mit jelent Krisztus Jézusban lenni?
2: It means you surrendered your life to God through Jesus Christ.
3: Az azt jelenti, hogy átadtad az életedet Istennek Jézus Krisztus által.
2: Means you've asked Jesus to be the leader of your life and to forgive your sins.
3: Ez azt jelenti, hogy Jézus az életed vezetője és megbocsátotta a bűneidet.
2: It means that you believe that Jesus died on the cross for you.
3: Azt jelenti, hogy hiszed, hogy Jézus a kereszten érted halt meg.
2: And rose bodily from the dead.
3: És feltámadt a halálból fizikailag.
2: If you believe that.
3: Ha ezt hiszed.
2: If that's true of you.
3: Ha ez érvényes rád.
2: There is no condemnation.
3: Akkor nincs kárhoztatás ellened.
2: If you do not believe that,
3: ha nem hiszed ezt,
2: there's a lot of condemnation.
3: Akkor nagyon sok kárhoztatás van ellened.
2: But the good news is,
3: de az a jó hír,
2: you can have no condemnation in an instant.
3: Hogy egy pillanat alatt megszabadulhatsz minden kárhoztatástól.
2: Surrender your life to Jesus right now.
3: Most add át az életedet Jézusnak.
2: You don't need to come up to the front.
3: Nem kell előre jönnöd.
2: You don't need somebody else to pray for you.
3: Nem kell, hogy valaki imádkozzon érted.
2: You just need to say in your heart.
3: Csak azt kell mondanod a szívedben.
2: Oh God, oh God, oh God.
3: Oh Istenem, Istenem, Istenem.
2: I surrender to you.
3: Átadom magam neked.
2: I believe Jesus.
3: Hiszek Jézusban.
2: Died on the cross for me and rose from the dead.
3: Hiszem, hogy értem halt meg a kereszten és feltámadt.
2: Thank you for forgiving me.
3: Köszönöm, hogy megbocsátasz nekem.
2: Come lead my life.
3: Gyere és vezet az életemet.
2: And fill me with your spirit.
3: És töltsd be engem az a szellemeddel.
2: And you don't even have to raise your hands or anything.
3: És nem kell felemelned a kezed meg semmi ilyesmi.
2: You can be all nice and cool when you do it.
3: Kinézhetsz nagyon hűvösen és klasszul, miközben ezt csinálod.
2: If you do it, that's it.
3: Hogyha megtetted, akkor ennyi.
2: There is no condemnation.
3: Nincsen kárhoztatás.
2: That means if you're in Christ Jesus,
3: ez azt jelenti, hogyha Krisztus Jézusban vagy,
2: you are a saint.
3: Akkor szent vagy.
2: I saw the head of Saint Stephen.
3: Láttam Szent István fejét.
2: Not the actual head, a statue.
3: Nem az igazi fejét, hanem egy szobrot.
2: And you are a saint every bit as much as the first king.
3: És ti legalább annyira vagytok szentek, mint az első király volt Magyarországon.
2: Just say, I am a saint.
3: Tehát mondjátok, szent vagyok.
2: Not only are you a saint,
3: nem csak szent vagy,
2: you are a son of God.
3: Hanem Isten fia.
2: And that's true for you women as well as for men.
3: És ez a nőkre épp úgy érvényes, mint a férfiakra.
2: You have a full inheritance with the Lord.
3: Az Úrtól teljes örökséget kapsz.
2: That is true for you.
3: Ez érvényes rád.
2: Not only this,
3: nem csak ennyi azonban,
2: but you have God's favor on your life.
3: Hanem Isten kegye nyugszik az életeden.
2: His favor is with you.
3: Az ő jó indulata veled van.
2: You don't earn it.
3: Nem szolgáltál rá.
2: You don't go after it.
3: Nem nyomulsz utána.
2: It's just there.
3: Egyszerűen ott van.
2: And when I first held my grandson in my arms,
3: amikor először volt a karomban az unokám,
2: he had all the favor he would ever need.
3: Minden jó indulat már rajta nyugodott, amire valaha szüksége lesz.
2: I gave him everything.
3: Mindent odaadtam neki azonnal.
2: Now that he has a brother, he's got to share it a little bit.
3: Persze, ha most lesz neki testvére, akkor kicsit osztoznia kell majd.
2: But they both have my favor.
3: De mindkettőjük élvezi a jó indulatomat.
2: The people in my church,
3: az emberek a gyülekezetemben,
2: they have my favor.
3: Ők is élvezik a jó indulatomat.
2: They don't earn it or deserve it.
3: Nem szolgáltak rá, nem érdemlik meg feltétlenül.
2: It's theirs because God has knit our hearts together.
3: Hanem azért övék a jó indulatom, mert Isten összekötötte a szívünket.
2: And we have God's favor.
3: És rajtunk nyugszik Isten kegye.
2: We have His grace.
3: Az ő kegyelme a miénk.
2: So there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
3: Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
2: It's gone from your life.
3: Ez eltűnt az életetekből.
2: It no longer exists.
3: Többé nem létezik.
2: The only time it can affect you even a little.
3: Csak akkor hathat rátok akár csak kicsit is.
2: Is when you choose to believe that you are condemned.
3: Hogyha úgy döntötök, hogy elhiszitek, hogy kárhoztatás alatt vagytok.
2: If you allow Satan to deceive you, you will feel condemned.
3: Hogyha megengeditek a sátánnak, hogy megtévesszen titeket, akkor kárhoztatás alatt fogjátok érezni magatokat.
2: And this means every time you feel condemned.
3: És ez azt jelenti, hogy valahányszor úgy érzed, hogy kárhoztatás alatt vagy.
2: If you are a Christian,
3: ha keresztény vagy,
2: it is a lie.
3: Akkor ez egy hazugság.
2: A deception.
3: Megtévesztés.
2: Doesn't matter who says it.
3: Teljesen mindegy, hogy ki mondja.
2: The prophet of God comes in.
3: Belép Isten profétája.
2: Matthew, you have sinned.
3: Máté, vétkeztél.
2: God is going to cast you aside.
3: Isten félre dob téged.
2: You will suffer for eternity.
3: Az örökké valóságig szenvedni fogsz.
2: And I'm never wrong because I'm the prophet of God.
3: És te soha nem tévedek, mert én vagyok Isten profétája.
2: All Matthew has to do is look me in the eye.
3: Ilyenkor Máténak csak a szemembe kell nézni.
2: Pull out his Bible guns.
3: Előhúzni a bibliai puskáit.
2: There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
3: Nincsen azért semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
2: And because of that, I won't tell you that you are a false prophet.
3: És azért nem mondom azt neked, hogy hamis proféta vagy.
2: Doesn't matter who says it.
3: De teljesen mindegy, hogy ki mondja.
2: Your parents say it.
3: Ha a szüleid mondják.
2: It's a lie.
3: Hazugság.
2: Religious leaders say it.
3: Ha vallásos vezetők mondják.
2: It's a lie.
3: Akkor is hazugság.
2: Your religious tradition says it.
3: Hogyha a vallási hagyományaid mondják.
2: It's a lie.
3: Akkor is hazugság.
2: You say it to yourself.
3: Ha önmagadnak mondod.
2: It's a lie.
3: Akkor is hazugság.
2: The world says it.
3: Hogyha a világ mondja.
2: It's a lie.
3: Akkor is hazugság.
2: It is always a lie.
3: Mindig hazugság.
2: Because there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
3: Mert nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
2: So what do we need to do about this?
3: Tehát mit kell tennünk ezzel most?
2: We need to take some action.
3: Cselekednünk kell.
2: Karen has already taught us a large part of this.
3: Karen már ennek nagy részét megtanította nekünk.
2: You start feeling condemned.
3: Hogyha elkezdesz kárhoztatást érezni.
2: You need to act immediately.
3: Azonnal cselekedned kell.
2: Don't wait.
3: Ne várj.
2: Don't give it a little bit of part in your mind.
3: Egy apró gondolatot se szentelj neki.
2: Deal with it.
3: Hanem számolj le vele.
2: First thing.
3: Első lépés.
2: We must repent from the times when we have spoken condemnation over other people.
3: Meg kell térnünk azokból az esetekből, amikor mi mondtunk kárhoztatást másokra.
2: Paul says this in Romans chapter 2.
3: Pál azt mondja a Róma 2-ben.
2: You have no excuse, O man.
3: Nincsen semmi mentséged, ó ember.
2: Every one of you who judges.
3: Senkinek, aki ítél.
2: For in passing judgment on someone else.
3: Mert amiben mást megítélsz,
2: you condemn yourself.
3: Önmagadat kárhoztatod.
2: So you need to repent.
3: Tehát meg kell térnetek.
2: If you've spoken any condemnation over your children,
3: hogyha már bármilyen kárhoztatást mondtál a gyerekeidre,
2: you need to repent.
3: Akkor meg kell térned.
2: You go to your children today,
3: még ma menj oda a gyerekeidhez,
2: or tomorrow at the latest,
3: vagy legkésőbb holnap,
2: and say, son, daughter,
3: és mondd azt, fiam, lányom.
2: I realize that I have spoken words of condemnation over your life.
3: Rájöttem, hogy kárhoztató szavakat mondtam rád.
2: And I renounce those words now in the name of Jesus.
3: És most Jézus nevében megtagadom ezeket a szavakat.
2: How do you repent?
3: Hogyan kell megtérni?
2: First you have to confess that what you've done or said is wrong.
3: Először is meg kell vallanod, hogy amit tettél vagy gondoltál, vagy mondtál, az rossz.
2: No excuses.
3: Nincsenek mentségek.
2: None of this. Well, my mother condemned me, so it's okay if I condemn somebody
3: else. Nincs olyan, hogy engem is kárhoztatott az anyukám, úgyhogy nem baj, ha én is kárhoztatok másokat.
2: Or, well, I'm really sorry that I've condemned someone.
3: Vagy én annyira sajnálom, hogy kárhoztattam valakit.
2: But my boss used to speak condemnation over me.
3: De a főnököm is mindig kárhoztatott engem.
2: That's not confession.
3: Ez nem bűnvallás.
2: That's an excuse.
3: Hanem ez mentségkeresés.
2: And they're two different things.
3: Ez két különböző dolog.
2: And then you have to renounce the action or what you've said.
3: És aztán meg kell tagadnod azt a cselekedetet vagy azt a szót.
2: You reject it. And then if you've spoken any condemnation over your children,
3: hogyha már bármilyen kárhoztatást mondtál a gyerekeidre,
2: you need to repent.
3: Akkor meg kell térned.
2: You go to your children today,
3: még ma menj oda a gyerekeidhez,
2: or tomorrow at the latest,
3: vagy legkésőbb holnap,
2: and say, son, daughter,
3: és mondd azt, fiam, lányom,
2: I realize that I have spoken words of condemnation over your life.
3: Rájöttem, hogy kárhoztató szavakat mondtam rád.
2: And I renounce those words now in the name of Jesus.
3: És most Jézus nevében megtagadom ezeket a szavakat.
2: How do you repent?
3: Hogyan kell megtérni?
2: First you have to confess that what you've done or said is wrong.
3: Először is meg kell vallanod, hogy amit tettél, vagy gondoltál, vagy mondtál, az rossz.
2: No excuses.
3: Nincsenek mentségek.
2: None of this. Well, my mother condemned me, so it's okay if I condemn somebody
3: else. Nincs olyan, hogy engem is kárhoztatott az anyukám, úgyhogy nem baj, ha én is kárhoztatok másokat.
2: Or, well, I'm really sorry that I've condemned someone.
3: Vagy én annyira sajnálom, hogy kárhoztattam valakit.
2: But my boss used to speak condemnation over me.
3: De a főnököm is mindig kárhoztatott engem.
2: That's not confession.
3: Ez nem bűnvallás.
2: That's an excuse.
3: Hanem ez mentségkeresés.
2: And they're two different things.
3: Ez két különböző dolog.
2: And then you have to renounce the action or what you've said.
3: És aztán meg kell tagadnod azt a cselekedet.

0: have to confess that what you've done or said is wrong.
1: Először is meg kell vallanod, hogy amit tettél vagy gondoltál, mondtál, az rossz.
0: No excuses.
1: Nincsenek mentségek.
0: None of this. Well, my mother condemned me, so it's okay if I condemn somebody
1: nincs
0: else.
1: Nincs olyan, hogy engem is kárhoztatott az anyukám, úgyhogy nem baj, ha én is kárhoztatok másokat.
0: Or, well, I'm really sorry that I've condemned someone.
1: Vagy én annyira sajnálom, hogy kárhoztattam valakit.
0: But my boss used to speak condemnation over me.
1: De a főnököm is mindig kárhoztatott engem.
0: That's not confession.
1: Ez nem bűnvallás.
0: That's an excuse.
1: Hanem ez mentségkeresés.
0: And they're two different things.
1: Ez két különböző dolog.
0: And then you have to renounce the action or what you've said.
1: És aztán meg kell tagadnod azt a cselekedetet vagy azt a szót.
0: You reject it in the name of Jesus.
1: El kell utasítanod Jézus nevében.
0: And then there's a second thing.
1: Aztán van egy második dolog.
0: You need to forgive people who have spoken words of condemnation over you.
1: Meg kell bocsátanod azoknak, akik kárhoztató szavakat mondtak rád.
0: Karen has taught you a lot about forgiveness.
1: Karen nagyon sokat tanította megbocsátásról.
0: It's really the heart of it.
1: Igazából ez a lényeg.
0: And I like this other verse.
1: És tetszik ez a másik vers.
0: In Ephesians 4:32.
1: Ez az Efézus 4:32-ben van.
0: Paul tells us to forgive one another as God in Christ has forgiven us.
1: Azt mondja Pál, hogy bocsássunk meg egymásnak úgy, ahogy Isten is Krisztus Jézusban megbocsátott nekünk.
0: Now that word is a slightly different word for forgive.
1: Itt a megbocsátásra egy kicsit más szó szerepel.
0: There's a twofold movement in forgiveness.
1: A megbocsátásnak két lépése van.
0: We release the pain to God.
1: Az egyik az, hogy átadjuk a fájdalmat Istennek.
0: That's what Karen was talking about.
1: Erről beszélt Karen.
0: And we give grace to one another.
1: És kegyelmet adunk egymásnak.
0: That's what that word means.
1: Ezt jelenti ez a szó.
0: It's a different word for forgive.
1: Ez a megbocsátásra egy másik szó.
0: Means literally to give grace to each other.
1: Azt jelenti szó szerint, hogy adjunk kegyelmet egymásnak.
0: So when you forgive, you're saying, God, I release this to you.
1: Tehát amikor megbocsátasz, akkor azt mondod, Istenem, én átadom ezt neked.
0: And I know the person who condemned me is a human being just like I am.
1: És én tudom, hogy ez az ember, aki engem kárhoztatott, ugyanúgy ember, mint én vagyok.
0: So I choose to give him grace.
1: Tehát úgy döntök, hogy kegyelmet adok neki.
0: I'll give them the benefit of the doubt.
1: Meg adom neki a jogot a kételkedésre.
0: I'll choose not to believe that they really wanted to condemn me.
1: Úgy döntök, hogy azt hiszem róla, hogy nem akart ő engem igazán kárhoztatni.
0: So we repent.
1: Tehát megtérünk.
0: We forgive.
1: Megbocsátunk.
0: Releasing it to God.
1: Átadjuk a fájdalmat Istennek.
0: Giving grace to the other.
1: És kegyelmet adunk a másik embernek.
0: And then we choose to bless.
1: És utána úgy döntünk, hogy áldunk.
0: We speak a word of blessing.
1: Áldást mondunk.
0: Our words as Christians have prophetic power.
1: Nekünk keresztényeknek a szavainkban profetikus erő van.
0: If you're a Christian,
1: ha keresztény vagy,
0: a follower of Jesus,
1: Jézus követője,
0: in Christ Jesus,
1: Krisztus Jézusban vagy,
0: the words you speak have power because the Spirit of God lives inside of you.
1: Akkor a szavaidnak ereje van, mert Isten szelleme él benned.
0: And that's why, as Barry said, we have to give account for the idle words that we say.
1: És ezért szomorú ez a dolog, hogy el kell számolnunk minden hiába való szóról, amit kimondtunk.
0: And so we choose to bless.
1: Tehát úgy döntünk, hogy áldunk.
0: As Jesus said.
1: Ahogy Jézus mondta.
0: Bless those who curse you.
1: Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket.
0: Pray for those who abuse you.
1: Imádkozzatok a bántalmazóitokért.
0: This is Luke chapter 6, verse 28.
1: Ez a Lukács 6:28-ban van.
0: So we repent.
1: Tehát megtérünk.
0: We forgive.
1: Megbocsátunk.
0: And we bless.
1: És áldunk.
0: And that disarms the power of condemnation in our lives.
1: És ez lefegyverzi a kárhoztatás erejét az életünkben.
0: It has no power over you any longer.
1: És annak többé nem lesz hatalma ereje fölöttetek.
0: Because there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
1: Mert nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
0: No condemnation.
1: Semmi kárhoztatásuk.
0: And you can begin to do this tonight.
1: És ezt ma este elkezdhetitek.
0: In fact, we're going to pray for people.
1: Igazából imádkozni fogunk emberekkel.
0: Do a time of ministry.
1: Lesz egy ilyen szolgálati idő.
0: In a moment, I'm going to pray a general prayer.
1: Majd mindjárt elmondok általánosan egy imát.
0: And this general prayer will break condemnation off people.
1: És ez az ima le fogja törni a kárhoztatást emberekről.
0: Now, I'm confident God's going to do this.
1: Én

0: Bízom abban, hogy Isten ezt meg tudja tenni.
1: Because he told me to do it.
0: Mert ő mondta nekem, hogy tegyem ezt.
1: Now, I want to give just a quick word about ministry.
0: Na, egy röviden mondok valamit a szolgálatról.
1: Sometimes we expect to have physical experiences when we minister.
0: Néha, amikor egy imaszolgálat van, akkor arra számítunk, hogy fizikailag történik majd valami megnyilvánulás.
1: Nothing wrong with that.
0: Azzal nincs is semmi baj.
1: Sometimes people fall in the Holy Spirit.
0: Néha az emberek elesnek a Szent Szellem ereje alatt.
1: Sometimes people shake about a bit.
0: Néha egy kicsit reszketnek, remegnek.
1: You know, sometimes people might cry or laugh.
0: Néha nevetnek vagy sírnak.
1: And those are all okay.
0: És mindez teljesen rendben van.
1: And the reason is that we're encountering God's power here by the Holy Spirit.
0: És ennek az az oka, hogy Isten erejével találkozunk itt a Szent Szellem által.
1: If I would wet my fingers,
0: hogyha beledvesíteném az ujjamat,
1: and stick them into this plug,
0: és belenyúlnék a konnektorba,
1: I guarantee you I'd have a reaction.
0: Szavatolom nektek, hogy reagálnék rá valahogy.
1: You know, my hair might go frizzy.
0: Lehet, hogy égnek fog állni a hajam.
1: I might fall over as kind of like a dead person.
0: Lehet, hogy leesnék, mint egy halott.
1: I might give you an opportunity to raise the dead.
0: És akkor lehetőséget adnék nektek egy halott feltámasztására.
1: I go.
0: Meg így csinálnék.
1: Or.
0: Vagy.
1: I might go.
0: Vagy esetleg.
1: Huh. That was a little uncomfortable.
0: Ez egy kicsit kellemetlen volt.
1: Do not judge what God is doing.
0: Ne ítéljétek meg Isten cselekedetét.
1: By what does or does not happen to you.
0: Azáltal, ami történik vagy nem történik veletek.
1: Do not judge by your reaction.
0: Ne ítéljétek a reakciótok szerint.
1: Some of the most powerful times of prayer I've had for people.
0: Volt néhány olyan eset, amikor nagyon erőteljes volt az ima, amit az emberekért tudtam mondani.
1: Nothing happens.
0: És semmi nem történt velük.
1: At least physically.
0: Legalábbis fizikailag.
1: And people go away disappointed.
0: És csalódottan mentek haza.
1: Until the next day or a week later.
0: De másnap vagy egy héttel később.
1: And they say, wow, God really changed my life.
0: Azt mondják egyszer csak maguknak, hogy Isten megváltoztatta az életemet.
1: I had no idea.
0: Fogalmam sem volt erről.
1: Just simply choose to believe the Lord.
0: Egyszerűen döntsetek úgy, hogy hisztek az Úrnak.
1: And he will do what he's intending to do.
0: És akkor ő majd megteszi, amit szándékszik.
1: After I pray for the condemnation,
0: miután majd imádkozom a kárhoztatással kapcsolatban,
1: we will pray for people who to be able to persevere.
0: Imádkozunk majd emberekért, hogy tudjanak kitartani.
1: There are some of you here.
0: Vagytok itt néhányan.
1: Who are just about to quit.
0: Akik éppen a küszöbén vannak annak, hogy feladják, abbahagyják.
1: You were this close to giving up until you heard the message this afternoon.
0: Ennyire közel voltál az abbahagyáshoz, amielőtt hallottad a mai délutáni üzenetet.
1: And we especially want to pray for you.
0: És különösen őértük akarunk imádkozni.
1: Now there are some of you who really have a strong condemnation on your life.
0: Vannak néhányan, akiknek nagyon erős kárhoztatás van az életükön.
1: And we want to be able to lay hands on you and pray for you as well.
0: És szeretnénk értük is kézrátételen imádkozni.
1: And then finally we're going to pray just for a fresh anointing from the Lord.
0: És végül imádkozni fogunk azért, hogy az Úrtól egy friss kenet jöjjön.
1: For the Lord just to refresh us and give us kind of a wind at our backs.
0: Úgy érzem, hogy az Úr felfrissít minket, mint egy ilyen szél fújna a hátunk mögött.
1: Now the first couple of things I'm going to pray just for all of us together.
0: Tehát az első néhány dolog, amit szeretnék így mindannyiunkért imádkozni.
1: And then we'll see what the Lord wants to do.
0: És aztán majd meglátjuk, hogy az Úr mit akar tenni.
1: Father God, in the name of Jesus.
0: Atyánk Istenünk, Jézus nevében.
1: I speak with the authority that you have given me.
0: Azzal a hatalommal szólok, amit adtál nekem.
1: And I now break condemnation off every single person in this room.
0: És most letöröm a kárhoztatást minden egyes emberről ebben a teremben.
1: I break condemnation off every single member of their families.
0: Minden egyes családtagjukról is letöröm a kárhoztatást.
1: I break any condemnation spoken over this church.
0: Megtörök minden kárhoztatást, amit erre a gyülekezetre mondtak ki.
1: I break any condemnation over anybody in the church in leadership and any kind of function of ministry.
0: Letöröm a kárhoztatást mindenkiről, aki ennek a gyülekezetnek a tagja, vagy vezetője, vagy valamilyen szolgálatot végez.
1: I break the power of condemnation.
0: Megtöröm a kárhoztatás erejét.
1: I cancel every single curse that has been spoken.
0: És eltörlök minden egyes szót, amit kimondtak.
1: And I release every single person here.
0: És minden egyes itt lévőt felszabadítok.
1: In the name of Jesus.
0: Jézus nevében.
1: To walk out of this building.
0: Hogy úgy menjen ki ebből az épületből.
1: Condemnation free.
0: Hogy kárhoztatás már nincs rajta.
1: And I think pronounce this in Jesus' name and by His authority.
0: És ezt Jézus nevében és az ő tekintélye által mondom ki.
1: Our Father.
0: Atyánk.
1: I pray for every person who has struggled to persevere.
0: Imádkozom mindenkiért, aki küszködik a kitartással.
1: I pray that you would give them encouragement right now by your Holy Spirit.
0: Imádkozom, hogy a Szent Szellemed által most bátorítsd fel őket.
1: I break off every word that somebody has spoken.
0: Minden szót letörök róluk, amit valaki kimondott.
1: And said, I think I need to quit.
0: És aki emiatt azt mondja, hogy azt gondolom, abba kéne hagynom.
1: I can't keep going.
0: Nem tudok tovább menni.
1: I've got to stop.
0: Meg kell állnom.
1: I break these words of condemnation.
0: Megtöröm ezeket a kárhoztató szavakat.
1: And I declare the name of Jesus.
0: És Jézus nevében kijelentem.
1: That every single person here can finish the race set before them.
0: Hogy ebben a teremben minden egyes ember be tudja fejezni az előtte levő futást.
1: I pray for a fresh anointing on every single person here.
0: Imádkozom mindenki számára egy friss keretért.
1: To run the race with energy and vitality.
0: Hogy elevenen és erővel tudják futni a pályájukat.
1: I pray for a release of joy.
0: Imádkozom az öröm kiáradásáért.
1: As they fix their eyes on Jesus.
0: Miközben ők Jézusra szegezik a tekintetüket.
1: And I release a spirit of perseverance and endurance.
0: És kibocsátom a tűrés és a kitartás szellemét.
1: And I especially speak to every person in pastoral leadership.
0: És különösen szólok mindenkihez, aki pásztori vezetői munkában van.
1: I break condemnation off your life.
0: Letöröm a kárhoztatást az életedről.
1: Every curse is now dead.
0: Minden átok halott.
1: And you can persevere.
0: És ki tudsz tartani.
1: And I speak fresh anointing into your life.
0: És friss keletet szólok az életedbe.
1: And we pray this in the name and authority of the Lord Jesus Christ.
0: És ezt az Úr Jézus Krisztus nevében és tekintélyével imádkozom.
1: Amen.
0: Amen.
1: Now we want to be able to, and everybody that can pray, come up and we're going to lay hands on anybody that wants to receive prayer. There's three purposes.
0: Tehát mindenkiért szívesen imádkozunk kézrátétellel, aki ezt kéri. Ennek három célja lesz.
1: You're coming for condemnation.
0: Az egyik az, hogy kárhoztatási probléma miatt jössz előre.
1: Not to get it, but to get rid of it.
0: Nem azért, hogy kapjál kárhoztatást, hanem hogy megszabadulj tőle.
1: You're coming because you thought you were going to quit, but you want to persevere.
0: Azért jössz előre, mert úgy érezted, hogy feladod, de mégis ki akarsz tartani.
1: And you're coming because you need that fresh breeze of the Holy Spirit.
0: Vagy azért jössz, mert szükséged van a Szent Szellem friss leheletére.
1: Now He's given that to every single one of you.
0: Ő ezt már odaadta mindegyikteknek.
1: You don't just need to come for that.
0: Csak ezért nem kell jönni.
1: But there are some of you who know you need to come.
0: De vannak, akik tudják magukról, hogy nekik menniük, jönniük kell.
1: But let me ask practicalities. People come up here.
0: Gyakorlati szempontból.
1: Over there.
0: Ide jönnek az emberek, vagy oda oldalra, vagy hova jönnek.
1: Just wherever there's space.
0: Ahol hely van.
1: Okay. So we're going to pray and again our prayers as a leadership team will be short.
0: Tehát megint mondom, hogy mi vezetők röviden fogunk imádkozni.
1: You know, don't expect a lot.
0: Tehát ne várjatok sok imát.
1: It's not like I'm going to go and, in the name of Jesus.
0: Jézus nevében.
1: No, we'll lightly touch you.
0: Csak kicsit érünk hozzátok.
1: No pushing on the ground or anything.
0: Nem fogunk senkit a padlóra lökni,
1: I know,
0: meg
1: it takes all the fun out of it, doesn't matter.
0: De tudom, nagyon szórakoztató.
1: We'll pray a quick, simple prayer.
0: Tehát gyorsan és egyszerűen imádkozunk.
1: And the Lord will act.
0: És az Úr cselekedni fog.
1: Do you know, it's not the words you say.
0: Tudjátok, hogy nem a szavak, amiket kimondotok.
1: It's the faith you have.
0: Hanem a hit, ami bennetek van, az működik, cselekszik.
1: So believe what the Lord is doing.
0: Tehát higgyetek abban, amit az Úr tesz.
1: The Lord commanded me to come here to do this.
0: Az Úr azt parancsolta nekem, hogy ezért jöjjek ide, hogy ezt tegyem meg.
1: So I know the Lord is going to do everything with regard to condemnation and perseverance that you need.
0: Tudom, hogy az Úr mindent meg fog az életetekben tenni, amire szükségetek van kárhoztatás és kitartás témában.
1: Okay.
0: Rendben?
1: Let me pray once more.
0: Akkor még imádkozom egyet.
1: Father God, release your Holy Spirit.
0: Atyánk Istenünk, kiárasztjuk, kibocsátjuk a te Szent Szellemedet.
1: To do your ministry.
0: Hogy végezd a szolgálatodat.
1: For we pray it in Jesus' name.
0: És ezt Jézus nevében imádkozunk ezért.
1: Amen.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
3: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán. A következő percekben Ellen Vincent a várost meghódító hadseregről szóló tanítássorozatának első része következik.
2: Turn to John chapter 1.
3: Lapozunk a János 1-hez.
2: And verse 35.
3: A 35. vers.
2: What I want us to look at, and I'm going to pack a lot more in these 2 days than we originally planned.
3: Sokkal többet szeretnék besűríteni ebbe a két napba, mint amit eredetileg terveztünk.
2: So I will not cover fully some of the notes which you have.
3: Ezért a kiadott jegyzeteket nem fogom teljes egészében leadni, vagy nem fogok azok végigmenni.
2: And tomorrow particularly we're going to add extra.
3: És főleg holnap más anyagokat fogunk tenni.
2: Because I feel the need to teach more about how today apostolic teams work today.
3: Mert annak érzem a szükségét, hogy sokkal többet beszéljek, hogy hogyan működnek ma az apostoli csapatok.
2: I believe we're on the brink of something in Europe.
3: Úgy gondolom, hogy valaminek épp a kezdetén, a szélén állunk itt Európában.
2: I stopped coming regularly to Europe in about 1990 when communism fell. I stopped coming.
3: 1990 környékén, miután a kommunizmus volt itt Európában, azóta nem nagyon járok rendszeresen Európába.
2: And God told me to concentrate my attention much more on Africa.
3: Isten arra biztatott és azt mondta nekem, hogy sokkal inkább Afrikára összpontosítsam.
2: About the same time I was ordered to move to the United States of America.
3: Körülbelül ugyanebben az időben parancsolta meg azt az úr, hogy költözök el az Amerikai Egyesült Államokba.
2: And the purpose was that my job was to find apostolic or young men who were going to become apostolic leaders.
3: Ennek a célja pedig az volt, hogy fedezzek fel olyan fiatal embereket, akik majd apostoli vezetők lesznek.
2: I was not to begin a new church, not to begin a new movement.
3: Nem azért kellett oda mennem, hogy egy új gyülekezetet plántáljak, vagy egy új mozgalmat.
2: But I was to be a father servant to the next generation.
3: Hanem a következő generáció, a következő nemzedék atyai szolgálója kellett, hogy legyen.
2: And I was to concentrate on young men who were called of God to be apostolic.
3: Olyan fiatalokra kellett koncentrálnom és pontosítanom, akiket Isten apostoli szolgálatba hívott.
2: And what I had learned in 40 years, I was going to teach them in 5 years, so they could be much better at it than I was.
3: És hogy amit 40 év szolgálat alatt megtanultam, azt 5 év alatt átadva nekik, elősegítsem, hogy sokkal jobb esélyekkel menjenek.
2: Because I believe one of the things we failed in is proper generational transmission.
3: Hát úgy gondolom, hogy az egyik lényeges dolog, amelyben kudarcot vallottunk azelőtt, az a nemzedékek átvezetése a másik nemzedékek életébe.
2: Each generation has to start again because we failed to be spiritual fathers in the way that we should be.
3: Minden egyes nemzedéknek előről kellett kezdenie azért, mert kudarcot vallottunk abban, hogy átadjuk azt, amink van.
2: And God showed me that if I properly imparted what I had learned over more than 40 years.
3: És Isten azt mutatta meg nekem, hogy ha helyes módon adom át azt, amit 40 év alatt, több mint 40 év alatt megtanultam,
2: they could receive it in 5 years.
3: Akkor és 5 év alatt ők ezt be tudják fogadni.
2: And then we could go easily twice. They could go easily twice as far.
3: Akkor nagyon könnyedén kétszer olyan messzire fognak jutni.
2: Amen.
3: Amen.
2: So that's what I've been doing in the United States of America.
3: Tehát ott az Amerikai Egyesült Államokban ezt tettem azóta.
2: And I'm privileged to be a father to some of the great apostolic networks in the United States of America.
3: És nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy atyaként kezelnek néhány nagyon fontos apostoli hálózat, apostoli szolgálatban Amerikában.
2: But these things don't carry my name, they carry their name. You never know, and that's the way God wants it to be.
3: De ezek a szolgálatok soha nem az én nevemet viselik, mások nevét viselik, és ez így van rendjén. Isten azt akar, hogy ez így menjen.
2: And in 1990 God opened for me doors in Africa which I had to spend time on.
3: És akkor 1990-ben az Úr ajtókat nyitott meg Afrikában is előttem, és ezzel kellett időt töltenem.
2: And this was because of my relationship with Reinhard Bonnke, the great evangelist. I was working with him in Africa.
3: És ez pedig a Reinhard Bonnkéval való, a nagy evangelistával való kapcsolatomból fakadt, amit és időt töltöttem így vele.
2: He was reaping this fantastic harvest.
3: Csodálatos aratás tudásnak a tanúja ő, amit behozza, amelyet behoz Isten királyságába.
2: My job was to build the barns to hold the harvest.
3: Az én feladatom mellette pedig az volt, hogy megépítsem a csűröket, amelyek majd megtartják ezt az aratást.
2: And so God began to connect me with young apostolic men in mainly five different nations in Africa.
3: És így Afrikában főként öt különböző nemzetben lévő fiatal apostoli szolgálatokkal kötött össze az Úr.
2: And today these men are leading great apostolic networks of churches, and they are great men of God.
3: És ma ezek az emberek hatalmas apostoli hálózatokat, gyülekezeteket vezetnek, és Istennek nagy emberei ők.
2: It's always wonderful to go there and see the mighty harvest that God is reaping there.
3: Nagyon csodálatos látogatást tennem ott, és látnom azt, hogy Istennek milyen aratása folyik abban azon a földrészen.
2: But just about one year ago, God began to speak to me.
3: De aztán körülbelül egy évvel ezelőtt Isten elkezdett ismét szólni hozzám.
2: And he said the time for Europe has come.
3: És azt mondta, hogy eljött Európa ideje.
2: He said there's a great harvest is going to be reaped in Europe.
3: Egy nagyszerű aratás lesz az, amit majd betakarítanak Európában.
2: And he said the army of that great harvest of reapers would come from the former communist countries and particularly the younger generation.
3: És azt mondta az Úr, hogy az a hadsereg, akikből majd az aratók felállnak, főleg a régebbi kommunista országokból és főleg a fiatalok közül fognak kikerülni.
2: Also in Central and South America amazing things are happening.
3: Ugyancsak Közép- és Dél-Amerikában is fantasztikus dolgok történnek.
2: I live very close to Mexico in southern United States.
3: Az USA déli részén lakom, nagyon közel Mexikóhoz.
2: In the last 5 years particularly, the environment in Mexico has been totally changed.
3: És legfőképp az elmúlt 5 évben Mexikóban az egész környezet, az egész berendezkedés teljesen megváltozott.
2: Small churches, Pentecostal churches of 50-75 people are suddenly things are happening.
3: Kis pünkösdi gyülekezetek, 75 fős pünkösdi gyülekezetek egyszerűen csak berobbantak.
2: That was a good translation of the.
3: Ez jó fordítás volt.
2: I was wondering how he's going to do that.
3: Megnéztem, hogy fogja csinálni.
2: In the last three years, 11 million Mexicans have turned to Jesus Christ.
3: Az elmúlt 3 év alatt 11 millió mexikói lakos fordult Jézus Krisztushoz.
2: Now just about less than 1 year ago, I think it was last November, if I remember correctly.
3: Kevesebb mint egy évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, tavaly novemberben.
2: In Mexico City, they called for a national day of prayer.
3: Mexikó városban, a fővárosban kihirdettek egy nemzeti imanapot.
2: And they took the biggest football stadium in Mexico City for that event.
3: Kibérelték a legnagyobb futballstadiont erre az ima alkalomra.
2: It holds approximately 100,000 people.
3: Körülbelül 100,000 ember fér be.
2: The stadium was full and there were another 100,000 that were not able to get into the prayer meeting.
3: Tele volt az egész stadion 100,000 emberrel, és a másik 100,000 ember pedig kint várt, hogy bejusson.
2: Now such things seemed impossible 10 years ago.
3: 10 évvel ezelőtt ilyesmi elképzelhetetlen volt.
2: And suddenly the atmosphere has changed and the power to reap has changed.
3: Egyszer csak viszont megváltozott az egész légkör, és elkezdtek jönni az aratók.
2: Certain specific things were done to make that happen.
3: Viszont néhány nagyon konkrét dolgot el kellett ahhoz végezni, hogy mindez megtörténjék.
2: One of the major things was recognizing apostolic leadership and giving it the authority that God has already given it.
3: Az egyik pedig ezek közül az volt, hogy legyen elismert az apostoli szolgálat, és adassék meg neki az a tekintély, az a hatalom, amit Isten szánt neki.
2: The second thing was to receive prophetic ministry and receive the revelation that they were receiving from God as plans for the warfare.
3: A második pedig, hogy fogadjuk be, vagy hogy fogadják be a profétai szolgálatot és azokat a kinyilatkoztatásokat, amelyek Isten tervét a harcra nézve bemutatják.
2: And the third thing was to gather together an army of warring intercessors, and a whole new way of praying was introduced.
3: A harmadik dolog pedig az volt, hogy a közbenjáróknak egy nagy hadseregét gyűjtsék össze, és a közbenjárásnak egy új hulláma, egy új módszere vagy metódusa jöjjön.
2: And spiritual warfare of a new kind and a new power has caused that tremendous change.
4: És ez az újfajta közbenjárás és szellemi harc okozta ezt a hatalmas változást.
2: The church began to realize it had authority to change the political environment in which the church was asked to minister.
4: A gyülekezet ráébredt arra, hogy megvan neki a szellemi hatalma, szellemi tekintélye arra, hogy a politikai szinten is változást eredményezzen.
2: Through targeted intercessory prayer, the present political system was thrown down and replaced with a righteous government.
4: És így stratégiai célzott irányított szellemi harcban és közbenjárásban összeomlott az előző politikai rendszer és helyette egy igazságos politikai rendszer épült fel.
2: We have the power to do that, but we've not been using our power.
4: Ott volt ez az erő, ez a lehetőségünk, de nem használtuk, nem éltünk vele.
2: And it's to advance the kingdom, you need a suitable political environment.
4: Viszont ahhoz, hogy Isten királysága növekedjen és terjeszkedjen, megfelelő politikai felállásnak kell lennie.
2: Amen.
4: Amen.
2: Now I could spend a week on any one of these principles I'm just teaching.
4: Na most ezekről, amely alapelvekről beszélek, egy-egy hetet eltölthetnék csak egyikükön is, akár a tanításban.
2: There's a lot to learn.
4: Mert sokat tanulhatunk.
2: It's all there in scripture when you can see it.
4: Mind itt van az igében, hogyha van szemünk, hogy meglássuk.
2: And we have living examples in this present world to help us to understand how these things operate.
4: És vannak élő példák arra, hogy megértsük a bibliai alapelveket.
2: But finally, we have to get God's plan for Hungary. We cannot have Mexico's plan.
4: De mindenek felett, Magyarországra nézve Isten tervét kell, hogy megkapjuk, nem jó nekünk a mexikói terv.
2: Each situation is unique, although of course there will be some similarities.
4: Minden egyes helyzet egyedülálló annak ellenére, hogy természetesen lesznek hasonlóságok.
2: Certain principles are always the same.
4: Néhány alapelv mindig állandó marad és ugyanaz.
2: But in every situation, we have to be flexible enough to adjust for what God is doing there at that time.
4: De minden egyes helyzetben megfelelő rugalmassággal kell bírnunk ahhoz, hogy abban a konkrét helyzetben Isten mit akar elvégezni, megtehesse.
2: Two things are very important.
4: Két dolog nagyon fontos.
2: The right timing.
4: A megfelelő időzítés.
2: And the right methodology.
4: És a megfelelő metodológia, módszertan.
2: If we bring in the methodology at the wrong time, it doesn't work.
4: Hogyha a módszertant nem megfelelő időben vezetjük be, nem fog működni.
2: So we've got to sense the particular timings of God.
4: Ezért kell, hogy Isten időzítését érzékeljük.
2: And then we have to do what he is saying at that time.
4: És aztán, amikor ő mond valamit, azt megtegyük abban az időben.
2: And so as we're going to look today and tomorrow, we're going to look at a moment when Jesus began to introduce the world-changing power of the kingdom.
4: Tehát ezért hadd nézzük meg azt ma és majd a holnapi napon ezt folytatjuk, hogy mely pillanat volt az, amikor Jézus bemutatta azt, hogy az ő királysága az egész világot hogyan fogja átalakítani.
2: We will not turn there, but Daniel had a revelation of how God was going to bring the glory of the kingdom over the face of the whole earth.
4: Most nem lapozunk oda, nem olvassuk fel, de Dániel könyvében azt látjuk, hogy Dániel látomásban látja, hogy Isten hogyan fog változást hozni az egész földre.
2: God's means of changing the world and reaping a mighty harvest is by means of the kingdom.
4: A királyság eszközeit használja fel Isten arra, hogy eszközök legyenek az ő kezében learatni ezt a világot és változást hozni erre a földre.
2: And the army which he uses is the army of the church. He's got no other plan.
4: Nincsen más terve, hanem egyedüli terve az, hogy a gyülekezet mint hadsereg legyen ennek az eszköze.
2: God never falls from heaven on a city or on a nation.
4: Isten sohasem csak úgy egyszerűen rázuhan egy helyre vagy egy városra.
2: He only comes to people.
4: Hanem mindig csak az emberekhez.
2: Hello.
4: Itt vagytok?
2: So if the people are not there, God cannot come.
4: Hogyha nincsenek ott az emberek, akkor Istent egyszerűen akadályozzák, nem tud leszállni.
2: We have to comprehend this. God is almighty, but he is bound by who he is.
4: Meg kell ezt jól értenünk, hogy Isten mindenható, viszont őt köti az, aki ő valójában.
2: He cannot do certain things because he's God.
4: Azért nem tesz meg, vagy nem tehet meg néhány dolgot, mert ő Isten.
2: He cannot sin because he's God.
4: Nem tud vétkezni vagy bűnben lenni, mert ő Isten.
2: He cannot use a sinful method because he's God.
4: Nem használhat bűnös módszert, mert ő Isten.
2: God is perfectly righteous in everything which he does.
4: Isten mindenben, amit ő tesz, tökéletesen igazságos.
2: And God gave this world into the hands of Adam to rule over.
4: Isten pedig ezt a földet Ádám kezébe adta azért, hogy ő uralkodjon azon, uralma alá hajtsa.
2: The kingdom of God was supposed to come through Adam and Eve raising up children who also obeyed God the way that they were supposed to obey God.
4: És így Isten királyságának igazából Ádámon és Éván keresztül kellett volna bejönni a világba, és azokon a gyermekeken keresztül, akik őt felnevelnek, akiket ők felnevelnek arra, hogy szintén engedelmeskedjenek Istennek.
2: God was the absolute authority, Adam and Eve were the delegated authority.
4: Istené volt a teljes hatalom, az abszolút, mindenek felett álló hatalom, Ádámnak pedig és Évának pedig a delegált vagy kirendelt hatalmat adta.
2: And the power of God's life was to flow through them to bring rule and authority over all that God had created.
4: Isten életéből származó hatalom és tekintély pedig rajtuk keresztül kellett volna ezen a delegáláson át adáson keresztül megjelenni a földön.
2: While that situation remained, there was no place for Satan to penetrate anywhere the kingdom of God. He could not enter the kingdom of God.
4: Amíg ez az állapot fennállt, addig Sátánnak semmilyen hatalma, semmilyen lehetősége nem volt arra, hogy hozzányúljon vagy átjárja Isten királyságához tartozó területet.
2: And even to this day, Satan cannot and never will be able to penetrate the kingdom of God.
4: És mind a mai napig Sátán soha nem tudja ma sem, és nem is fogja soha tudni Isten királyságát érinteni vagy abba belefolyni.
2: You've got to see that fundamental principle. It makes a lot of sense to a lot of things.
4: Ezt nagyon jól szemügyre kell vennünk, ezt az alapvető alapelvet, mert ez adja meg az értelmét sok mindennek.
2: Where the kingdom of God is, there is no place at all for Satan or for his rule. He cannot rule anywhere where the kingdom is.
4: Ahol Isten királysága van, ott Sátánnak nem marad hely arra, hogy uralkodjék. Ő nem tud Isten királyságán felül uralkodni.
2: So in the beginning everything was in perfect order.
4: Tehát a kezdetben ott volt minden tökéletes rendben.
2: God was the absolute despot, the benevolent despot over everything he had created.
4: Isten volt a tökéletes, jószívű despota, ha szabad így mondani, és ő uralkodott mindenben.
2: Adam and Eve were his delegated rulers over all that he had created.
4: Tehát ő volt az uralkodó, és Ádámnak, Évának pedig átruházott tekintét adott, hogy uralkodjanak.
2: And Satan was totally outside all of this and had no means of entry.
4: Sátán pedig mindezen kívül volt, és nem volt semmilyen bejutási pontja.
2: If they had stayed living that life of perfect obedience, the kingdom of darkness would never have penetrated any of God's creation.
4: Hogyha a tökéletes engedelmesség állapotában élték volna továbbra is az életüket, akkor Sátánnak semmilyen ponton nem lett volna betörési lehetősége Isten királyságába.
2: Death, sickness, pain, sorrow would be totally unknown in all of God's creation.
4: A halál, a betegség, a fájdalom és a gyász teljesen ismeretlen lenne az egész földön.
2: But Satan was subtle in the way that he ruined that perfection.
4: De Sátán olyan módon támadott vagy lépett közbe, hogy ezt a tökéletességet megbontotta.
2: He himself could not enter the kingdom.
4: Ő maga nem tudott bejutni a királyságon belülre.
2: So the only way to reach Adam and Eve was to persuade them to step out of the kingdom.
4: Ezért az egyedüli módja neki, hogy ő valahogyan lépjen, az volt, hogy meggyőzze Ádámot és Évát, hogy ők lépjenek ki.
2: Because the kingdom is not a place, it's not a location, it's a relationship.
4: Azért, mert az Isten királysága nem egy hely, hanem egy kapcsolat.
2: Jesus defines the kingdom beautifully for us in what we have come to call the Lord's Prayer.
4: Jézus csodálatosan megmutatja nekünk és elmagyarázza vagy definiálja azt, hogy mi Isten királysága, ezt az Úrimájában látjuk.
2: After we have glorified the name of God,
4: azután miután Isten nevét dicsőítjük.
2: He says, here's the next thing you must pray for.
4: Azt mondja Jézus, hogy ez a következő dolog, amelyről imádkozzatok.
2: Pray for the kingdom to come.
4: Imádkozz azért, hogy jöjjön el a királyság.
2: And then he defines that kingdom in the next phrase.
4: És aztán a következő kifejezéssel pedig leírja, hogy melyik ez a királyság.
2: May your will be done on earth the way that it's done in heaven.
4: Legyen meg, valósuljon meg a te akaradod itt ezen a földön, ahogy az megvalósul a mennyben.
2: So that's the kingdom.
4: Ez a királyság.
2: It's a matter of government and of rule.
4: Kormányzás és uralkodás kérdése az egész.
2: And it's a relationship in which God's will is done perfectly without any compromise.
4: Olyan kapcsolat, ahol Isten akarata tökéletesen minden kompromisszum nélkül megvalósul.
2: 99% is not enough. It must be 100%.
4: A 99% nem elég, 100% kell.
2: And where God's will is perfectly, completely done, heaven automatically manifests.
4: És ott, ahol Isten akarata 100%-osan megvalósul, ott a menny automatikusan jön és
2: megnyilvánul.
4: Viszont szükséges, hogy megértsük ehhez, hogy mi a mennynek az alapvető lényege.
2: Heaven is an environment in which God's will is perfectly done.
4: A menny az a környezet, ahol Isten akarata 100%-osan tökéletesen megvalósulhat.
2: God is perfect in everything.
4: Isten mindenben tökéletes.
2: Perfect love.
4: Tökéletes szeretet.
2: Perfect wisdom.
4: Tökéletes bölcsesség.
2: Perfect kindness.
4: Tökéletes jóság.
2: Perfect generosity.
4: Tökéletes nagy lelkűség.
2: Perfect power.
4: Tökéletes erő.
2: It's perfection in everything.
4: Tökéletesség mindenben.
2: So to do His will is to bring that perfection into manifestation.
4: Tehát az, amikor az ő akaratát cselekesszük, az azt jelenti, hogy ezt a tökéletességet nyilvánítjuk meg.
2: So heaven has to be a place where God's will is perfectly done.
4: Tehát a menny az a hely kell, hogy legyen, ahol Isten akarata tökéletesen megvalósul.
2: Because heaven is simply the manifestation of that perfect obedience.
4: Mert a menny egyszerűen Isten felé való ennek a tökéletes engedelmességnek a megnyilvánulása.
2: Hell is the manifestation of not doing the will of God.
4: A pokol pedig az Isten akaratának való ellenszegülés, vagy nem cselekedete, tehát Isten akaratának nem cselekvésének a helye.
2: So when you see these things,
4: és amikor ezeket látjuk,
2: you see that it's impossible for disobedient people to go to heaven.
4: Akkor azt látjuk, hogy az engedetlenek nem jutnak, lehetetlen, hogy bejussanak a mennybe.
2: They cannot go to heaven.
4: Egyszerűen nem mehetnek a mennybe.
2: If they took their disobedience into the heavenly realm, they would pollute it immediately and turn heaven into hell.
4: Azért, mert hogyha vinnék az ő engedetlenségüket, megszennyeznék ezzel a mennyet, és a mennyet a pokollá változtatnák.
2: So the only way to live with God in the realm of heaven is to be obedient like Jesus to all the will of the Father, and then heaven automatically comes.
4: Ezért annak az egyedüli módja, hogy a mennyben lakozzunk, az, hogy az Atya akaratát 100%-osan tökéletesen megtegyük, és akkor a menny automatikusan jön.
2: Now the devil did not tempt Adam to sin. He tempted him into independence.
4: Ádámot nem a bűnnel kísértette meg a sátán, hanem a függetlenséggel.
2: We spend so much time preaching about sin, and we're missing the root of the problem on earth.
4: Nagyon sokat prédikálunk a bűnről, de mégis figyelmen kívül hagyjuk az egésznek a gyökerét.
2: God's problem is not sin.
4: Az Isten, az Úr problémája nem a bűn.
2: God's problem is disobedience, or independence is perhaps a better word.
4: Hanem Istennek a problémája az engedetlenség, vagy más néven, talán jobb szó, a függetlenség.
2: Adam made the choice not to live by the power of God's life, but to live by the power of his own life. That was the mistake he made.
4: Mert Ádám, ami hibát vétett, az az volt, hogy azt választott, hogy nem Isten erejétől akar függni és élni, hanem az ő saját erejében és hatalmában akar élni.
2: He did not intend to live at a lower moral level. He intended to keep the same moral high ground on which he was already living.
4: Nem akart ő morálisan alacsonyabb szintre kerülni, ő pontosan ugyanott akart maradni morális szempontból.
2: In fact, he was deceived by the devil to think that by his own effort he could attain to the morality and to the nature of God himself.
4: Sőt, a sátán pontosan erre szedte rá Ádámot, hogy az ő saját erejéből és saját erőfeszítéseiből majd Istennek a moralitását és Istennek az állapotát fogja elérni.
2: He saw independence as emancipating, not destructive. Is that okay?
4: Az függetlenséget úgy láttam, mint emancipációt, és nem úgy, mint valami romboló dolgot.
2: Amen? Do you understand that?
4: Így van, megérthető ez?
2: And so he stepped into independence, not knowing the trap was waiting for him.
4: Tehát egyszerűen belelépett a függetlenségbe, és nem látta, hogy ott vár rá a csapda.
2: The moment he became independent, he became the prisoner of Satan, and sin came into the world.
4: Abban a pillanatban, hogy belelépett abba, Sátánnak a börtönébe került, és a bűn belépett a világba.
2: Now God had a choice.
4: Now God had a choice. Most Istenen volt a választási lehetőség.
2: The heavenly nature of all creation had now become polluted with sin.
4: Most az isteni természettel teremtett rend és dolgok megfertőződtek bűnnel.
2: He could throw Satan into an eternal hell.
4: Belevethette volna Sátánt a pokolba.
2: He could destroy this polluted creation.
4: Lerombolhatta volna, megsemmisíthette volna ezt a megfertőzött teremtést.
2: And start again with something new.
4: És valami újat teremthetett volna, és újból kezdhette volna.
2: He could have done that.
4: Megtehette volna ezt.
2: But because he's righteous,
4: de mivel ő igaz,
2: if he were to judge Satan, he would at the same time be required to judge man.
4: Hogyha Sátánt elítélte volna, ugyanabban a pillanatban el kellett volna ítélni az embert is.
2: Now, that was not a dilemma to God, because he'd planned it this way.
4: Ez nem volt Isten dilemmája, hiszen ő maga tervezte az egészet így.
2: What God was looking for was men and women who would voluntarily love him, not have to love him.
4: Hiszen Isten azt kereste és arra vágyakozott, hogy olyan emberek legyenek ezen a földön, akik önkéntesen szeretik őt, és akiknek nem kell szeretni őt.
2: I mean, supposing that you are a father.
4: Tételezzük fel, hogy te szülő vagy, apa mondjuk.
2: And you are a husband.
4: És férj.
2: Imagine you could get some spell to hypnotize your wife and hypnotize your children.
4: És képzeljük azt el, hogy egy nagy varázserőd van, és meg tudod hipnotizálni a családodat, a feleségedet, a gyermekeidet.
2: So by the power of that hypnosis.
4: És így ezáltal a hipnózis ereje által.
2: They're now completely controlled.
4: Most már te tudod kontrollálni őket.
2: Your wife comes towards you.
4: És akkor jön egyszer a feleséged felé, azt mondja.
2: I do love you.
4: Ó, nagyon szeretlek.
2: And I will always obey you.
4: És mindig engedelmeskedni fogok.
2: And then your children come.
4: És aztán jönnek a gyerekeid.
2: And say, Daddy,
4: és azt mondják, apu,
2: right. Daddy, we do love you.
4: Ó, apu, szeretünk téged.
2: And we will always obey you.
4: És mindig engedelmeskedni fogunk neked.
2: Now, you're not satisfied with that.
4: Ezzel nem leszel megelégedve.
2: Because it's not voluntary.
4: Azért, mert nem önkéntes.
2: Amen.
4: Amen.
2: Now God could have created a human race that would never disobey him, but that would not be the joy of them joyfully and voluntarily wanting to do it.
4: Teremthetett volna Isten olyan emberiséget, aki soha nem tud vétkezni és ellene szegülni Istennek, de nem lett volna benne az önkéntesség öröme.
2: Now you may have your difficult moments with your children.
4: Lehet, hogy vannak nehézségeid a gyermekeiddel.
2: But when they voluntarily and joyfully come and say, "Oh, Daddy, you're the best daddy in the whole world. I do love you."
4: De amikor örömmel jönnek oda hozzád bizonyos pillanatokban, és azt mondják, hogy ó, apu, te vagy a legjobb apuka, és örülök, hogy te vagy az én apukám.
2: Now that brings joy to your heart, amen?
4: Ez hozza az örömöt a szívednek, nem?
2: It's not the same as the hypnotized love, amen?
4: Ez nem ugyanaz, mint a hipnotizált szeretet,
2: that's
4: ugye?
2: What God's looking for, that was what God's aiming for.
4: Ezt keresi Isten, és ezt célozta meg.
2: So he has to have a plan.
4: Tehát kellett neki egy terv,
2: which has not deposed Adam and cast him into hell,
4: amely nem dobta ki Ádámot és nem ítélte a pokolra,
2: but brings him back joyfully to voluntarily desire only to live in the kingdom.
4: Hanem helyreállítja őt arra, hogy ismét önkéntesen és örömmel akarjon csak a királyságban élni.
2: Now that's the heart and root of the kingdom.
4: Ez Isten királyságának a lényege és központja.
2: And that's how God is going to build heaven, and all the glory of the future is in people coming into that kind of kingdom.
4: És Isten pedig így fogja a jövőt építeni, hogy ilyen embereket fog ehhez felhasználni, akik az eféle hozzáállással vannak.
2: Once the choice has been made to return to the kingdom.
4: Abban a pillanatban, hogy valaki elhatározta, hogy visszatér a királyságba.
2: Then by the power of the cross he can righteously forgive all their sins.
4: Akkor a kereszt ereje által Isten megbocsáthatja igaz módon, igazságosan a bűnöket.
2: But to forgive the sins of those who continue in disobedience does not accomplish anything.
4: De ahhoz, vagy de az, hogyha megbocsátjuk annak a bűnét, aki továbbra is engedetlenségben marad, ez nem végez el semmit.
2: Do you understand that?
4: Értjük ezt?
2: So we've got to get our gospel right.
4: Tehát kell, hogy az evangéliumunk megfelelő legyen.
2: And we've got to preach it the way that Jesus did.
4: És olyan módon kell azt hirdetnünk, ahogy Jézus is tette.
2: And then we will produce the right response, which will bring kingdom people into the kingdom.
4: És akkor a megfelelő választ és reagálást fogjuk kapni, és olyan emberek fognak jönni a királyságba, akik királyságorientált emberek.
2: Now while this process is going on,
4: és miközben ez a folyamat tart,
2: it's not possible for God, righteously not possible, it's not possible for God to bring Satan to final judgment.
4: Miközben ez a folyamat tart, Isten igazsága nem engedi azt meg, hogy Sátánnal végleg elbánjon.
2: If he's going to give man the chance to return back voluntarily to the kingdom, he cannot bring the final judgment upon Satan.
4: Hogyha meg akarja adni az embernek azt, hogy önkéntes módon térjen vissza Isten királyságába, akkor nem, mindeddig nem hozhatja el a végső ítélet idejét Sátán.
2: That's why the devil is able to continue his wicked work upon earth.
4: És ezért történhet meg az, hogy a Sátán folytathatja az ő gonosz munkáját a földön.
2: Years and years ago, I couldn't understand God. I said, God, why don't you just wipe the devil off the face of the earth?
4: Évekkel ezelőtt egyszerűen nem tudtam felfogni, hogy hát Istenem, hát miért nem vered fejbe Sátánt és dobott ki innen?
2: I would if I was God.
4: Ó, hát ha én lennék Isten, én megtenném.
2: And he explained to me why that was not such a good idea.
4: De aztán elmagyarázta az Úr, hogy hát ez miért nem annyira jó ötlet.
2: To finally judge Satan automatically closes the door of salvation to man.
4: Hogyha elhozzuk a végső ítéletet Sátánra, az automatikusan bezárja az üdvösség ajtaját, kapuját az emberek.
2: God is not willing for anyone to perish. He wants them to come to salvation.
4: És Isten pedig azt akarja, hogy mindenki megtérjen, hogy senki se kárhozzon el.
2: Now Satan was able to penetrate into God's creation because man destroyed the kingdom nature of God's creation.
4: És Sátán pedig azért tudott belépni a teremtett világ Isten királyságának területére, mert az ember lerombolta a teremtésnek a királyság természetét.
2: When man stepped out of the kingdom and into independence.
4: Abban a pillanatban, hogy az ember kilépett a királyságból és a függetlenségbe lépett bele,
2: he also brought with him the whole sphere of his authority. Listen, this is a very important principle.
4: Az ő egész tekintély körét, vagy az amire az ő tekintélye vonatkozik, azt is magával hozta.
2: So he became vulnerable to Satan's attack and to the establishing of Satan's kingdom.
4: És abban a pillanatban támadható lett a Sátán részére és Sátán királyságának.
2: But also so did the whole sphere of his authority.
4: De ugyanígy az ő egész tekintély körét is megtámadta Sátán.
2: And that's a very important principle.
4: Nagyon fontos alapelv.
2: See, if you are a father, you have a sphere of authority.
4: Hogyha father.
2: If you are a natural father,
4: hogyha egy természetes apa vagy, akkor megvan a te jogköröd, a tekintélyed köre.
2: Your family is your sphere of authority.
4: Hiszen a te családod az, ahol a tekintélyedet gyakorlod.
2: If you do not live in the kingdom,
4: hogyha nem élsz Isten királyságában,
2: if you live in independence,
4: hogyha függetlenségben élsz,
2: outside the kingdom,
4: királyságon kívül,
2: not only does the devil attack you,
4: akkor a Sátán nem csak téged támad meg,
2: but he can now attack your whole sphere of authority.
4: Hanem az egész jogkörödet, vagy az egész tekintélyed gyakorlásának helyét.
2: Do you understand that?
4: Értjük ezt?
2: If you are the leaders of a church,
4: hogyha egy gyülekezetnek vagy a vezetője,
2: if you have people under your authority as pastors and leaders of the church,
4: hogyha úgy vannak alád vetve emberek, hogy azok a gyülekezetnek a vezetői és tagjai,
2: all those families are under the sphere of your authority.
4: Az egész népesség a te tekintélyed alá rendelt, a tekintélyed körébe tartozik.
2: If you step into independence,
4: hogyha független leszel,
2: it doesn't just affect you, it affects all those families over which you have authority.
4: A következményei ennek nem csak a te életedben lesznek, hanem mindazok életében, akik a te tekintélyi vagy hatalmi körödbe tartoznak.
2: And then the devil can attack all those families because you're not bringing kingdom rule to those families.
4: És mindazokat a családokat, akik ebbe a körbe tartoznak, a sátán megtámadhatja, mert nem a királyság uralmát hozod meg és valósítod meg az ő életükben.
2: Does that make sense to you?
4: Ez érthető számunkra, vagy logikusnak tűnik?
2: But if we step back into the kingdom,
4: de amikor visszalépünk Isten királyságába,
2: then immediately,
4: abban a pillanatban,
2: Satan's access to us ceases,
4: a felénk való sátáni befolyásnak a lehetősége megszűnik,
2: and his access to that over which we have authority is also cut off.
4: És ugyancsak azoknak az életében, akikhez rajtunk keresztül jutott el, mert a mi hatalmi körünkbe tartoznak, azok felé is elvágatik az ő hozzáférése. Értjük ezt az alapelvet? Akkor most menjünk tovább.
2: So Jesus became man.
4: Tehát Jézus emberré lett.
2: He had the same humanity that Adam had before he sinned.
4: Ugyanaz az emberisége volt, vagy az embersége volt meg benne, vagy emberi természete, amit Ádámnak volt a bűnbeesése.
2: The Bible teaches that Jesus was as temptable as the first Adam was temptable. He could be tempted.
4: Arról beszél az ige, hogy Krisztus ugyanolyan kísérthető volt, mint hogy az első Ádám kísérthető volt.
2: It wasn't some special superhumanity, it was the same humanity that Adam had before he sinned.
4: Nem valami felsőbbrendű szuper emberségről vagy emberiességről beszélünk itt, hanem ugyanaz az emberi létforma volt ez, amely Ádámnak is megvolt.
2: He did not have the nature of fallen Adam.
4: Nem volt meg az Ádámtól örökölt bűnesetnek a természete.
2: He had the nature of innocent Adam before he fell.
4: Hanem még a bűneset előtti ártatlan Ádám természete volt benne.
2: Amen.
4: Amen.
2: But he made a different choice.
4: De amit ő választott, az más volt.
2: Adam made the choice of independence.
4: Ádám a függetlenség döntését hozta meg.
2: Himself became a sinner.
4: Ő maga bűnössé vált.
2: And brought the curse of sin over the whole sphere of his authority, the whole of creation.
4: És a bűnnek az átkát pedig ezáltal behozta az egész hatáskörére, ami az egész teremtmény volt.
2: Jesus made the choice of obedience.
4: Jézus azt választotta, hogy engedelmes lesz.
2: Jesus stayed inside the kingdom and all his 33 and a half years he never stepped out of the kingdom to do his own will.
4: Jézus benn maradt Isten királyságában, és a föld életének 33 és fél éve alatt végig ott maradt, soha nem lépett kívülre.
2: So for 33 and a half years Satan could not touch Jesus.
4: És ezért a 33 és fél év alatt Sátán nem érinthette meg Jézust.
2: It was not his divine nature that made him impregnable, it was his obedient humanity that made him impregnable.
4: Nem az isteni természetet tette őt érinthetetlenné, hanem az ő emberi engedelmessége tette érinthetetlenné.
2: Amen.
4: Amen.
2: Now when you see that, you see the power of the kingdom.
4: Amikor pedig ezt szemléljük, akkor láthatjuk benne Isten királyságának erejét.
2: Which is the power of obedient humanity.
4: Ami az emberi engedelmesség ereje is egyben.
2: So Jesus first begins to live once again a manifestation of the kingdom on earth.
4: Tehát Jézus Krisztus ismét elkezdi megélni a királyság megnyilvánítását vagy kinyilvánítását itt ezen a földön.
2: Now God's plan is to restore the kingdom through obedient humanity.
4: És Isten terve most már az, hogy az engedelmes emberen keresztül állítsa helyre az ő királyságát.
2: And even where men and women already were sinners by their birth through Adam.
4: És akár férfi, akár nő legyen valaki, aki bűnös volt az ő Ádámtól való származása miatt,
2: they could make a choice.
4: Választási lehetőség előtt áll.
2: It was the only choice available.
4: Ez az egyedüli lehetőség volt.
2: They could return to the way that Adam had lived before he sinned.
4: Vagy visszalép arra a formára, ahogy bűnben Ádám élt.
2: Or if you like, they could return to living the way that Jesus was already living before them on earth.
4: Vagy pedig azt választja, hogy Jézus Krisztus példaképére engedelmességben él a földön.
2: Once they made that choice,
4: ahogyan ezt meghozza az ember ezt a döntést,
2: they could again enter the kingdom and become part of the kingdom.
4: Ismét visszaléphet Isten királyságába és része lehet annak.
2: And the blood that Jesus was to shed at Calvary would deal with the sin issue, so Satan had no more claim over them than he had over Jesus.
4: És az a vér, amelyet majd pedig kiontott ezek után Jézus, elbánt azzal a bűn kérdéssel, hogy Sátánnak ne legyen joga az emberhez.
2: So the kingdom of God has never been penetrated by Satan, and it never will be penetrated by Satan.
4: Tehát Isten királyságába sose lépett be a Sátán, sose tudta azt megérinteni, és sose tudja azt átjárni soha.
2: Now when we grasp that, we see, begin to see how important it is for the kingdom to come.
4: És amikor ezt felfogjuk, akkor meglátjuk, hogy milyen fontos, hogy Isten királysága eljöjjön.
2: Now let's come to 1 John.
4: Tehát ott tartottunk, hogy János...
2: I'm sorry, to the Gospel of John, I meant to say. Verse 35.
4: János 1.35-öt.
2: John the Baptist has been a forerunner of the coming of Jesus.
4: Bemerítő János Jézus Krisztusnak az előfutára volt.
2: John the Baptist has preached the kingdom.
4: Bemerítő János az Isten királyságáról beszélt.
2: But he did not manifest the kingdom.
4: De nem mutatta azt meg, nem nyilvánította ki a királyságot.
2: He could talk about what the kingdom was like and how wonderful and powerful it was going to be.
4: Beszélt arról, és tudta, hogy milyen csodálatos az, amikor majd eljön.
2: But he himself had not yet entered the kingdom.
4: De ő maga még nem lévén a királyságban.
2: And he couldn't demonstrate the kingdom.
4: Így nem tudta azt megjeleníteni.
2: So he could talk about it, but not make it come to pass.
4: Tehát tudott róla beszélni, de nem tudta azt működésbe hozni.
2: What I see is much of Christianity is what I have come to call John the Baptist Christianity.
4: És amit látok szerte a világon, vagy amit látok a kereszténységbe, az az, amit én a bemerítő János kereszténységnek hívok.
2: It can preach the kingdom, but cannot make it come.
4: Tudnak beszélni a királyságról, de nem tudják megvalósítani a
2: szolgálatot. As we shall see later on today, there comes a point when Jesus makes a distinction between John the Baptist and the least in the kingdom of heaven.
4: Mert meglátjuk azt még mai nap később, hogy Jézus Krisztus eljutott arra a pontra, amikor megkülönböztette bemerítő Jánost és a királyságban való legkisebb valakit.
2: He pays great honor to John the Baptist.
4: Nagyon megtiszteli bemerítő János.
2: But he recognizes that he is of a phase which is now closed, and now we're moving on to something different.
4: De úgy beszél róla, hogy ő egy utolsó képviselője egy szakasznak, ami lezárásra kerül, és egy új szakasz nyílik ki.
2: In the first few chapters of John, Jesus has begun his ministry, but John the Baptist has not yet ended his ministry.
4: János evangéliuma első néhány részében Jézus már elkezdte az ő szolgálatát, de bemerítő János még nem fejezte be az övét.
2: It's a period of absolute confusion.
4: Ez egy teljes összevisszaság és zavarnak az időszaka.
2: Everybody's arguing and debating about which is the correct way to go.
4: Mindenki arról vitatkozik, hogy akkor most melyiket válaszuk, melyik a megfelelő út.
2: In that setting, the brother of Peter has been following John the Baptist. He's a disciple of John the Baptist.
4: És ebben a környezetben Péter testvére János tanítványává vált, őt követte.
2: John the Baptist himself points to Jesus and said, "Now that's the one that I've been preparing you for."
4: De bemerítő János odamutat, rámutat Jézusra, és azt mondja, na ő, ő az, akinek az útját készítem.
2: He's the Son of God.
4: Ő Istennek fia.
2: He's the Lamb of God that takes away the sin of the world.
4: Ő Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit.
2: He's the one that baptizes with the Holy Spirit and with fire.
4: És ő az, aki bemerít Szent Szellembe és tűzbe.
2: He had incredible revelation about who Jesus was.
4: Egy hatalmas, csodálatos kinyilatkoztatást kapott arról, hogy kicsoda Jézus.
2: And accurately pointed to him as the one that everybody should turn to.
4: És pontosan rámutatott arra, hogy kihez forduljanak a többiek.
2: So Andrew obeys that word from his disciple, from his mentor, and goes and begins to follow Jesus.
4: És így András engedelmeskedik az ő mentora szavának, és elkezdi Jézust követni.
2: He has an encounter with Jesus that powerfully impacts him.
4: Találkozik Jézussal, és ez a találkozás nagyon erőteljesen hat rá.
2: He runs back home.
4: Hazarohan.
2: Grabs hold of his brother.
4: Meg kézen fogja a testvérét.
2: At that time he's called Simon.
4: És az még ebben a mindenki arról vitatkozik, hogy akkor most melyiket válaszuk, melyik a megfelelő út.
2: In that setting, the brother of Peter has been following John the Baptist. He's a disciple of John the Baptist.
4: És ebben a környezetben Péter testvére János tanítványává vált, őt követte.
2: John the Baptist himself points to Jesus and said, "Now that's the one that I've been preparing you for."
4: De bemerítő János odamutat, rámutat Jézusra, és azt mondja, na ő. Ő az, akinek az útját készítem.
2: He's the Son of God.
4: Ő Istennek fia.
2: He's the Lamb of God that takes away the sin of the world.
4: Ő Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit.
2: He's the one that baptizes with the Holy Spirit and with fire.
4: És ő az, aki bemerít Szent Szellembe és tűzbe.
2: He had incredible revelation about who Jesus was.
4: Egy hatalmas, csodálatos kinyilatkoztatást kapott arról, hogy kicsoda Jézus.
2: And accurately pointed to him as the one that everybody should turn to.
4: És pontosan rámutatott arra, hogy kihez forduljanak a többiek.
2: So Andrew obeys that word from his disciple, from his mentor, and goes and begins to follow Jesus.
4: És így András engedelmeskedik az ő mentora szavának, és elkezdi Jézust követni.
2: He has an encounter with Jesus that powerfully impacts him.
4: Találkozik Jézussal, és ez a találkozás nagyon erőteljesen hat rá.
2: He runs back home.
4: Hazarohan.
2: Grabs hold of his brother.
4: Meg kézen fogja a testvérét.
2: At that time he's called Simon.
4: És az még ebben az

0: baptizes with the Holy Spirit and with fire.
1: És ő az, aki bemerít Szent Szellembe és tűzbe.
0: He had incredible revelation about who Jesus was.
1: Egy hatalmas, csodálatos kinyilatkoztatást kapott arról, hogy kicsoda Jézus.
0: And accurately pointed to him as the one that everybody should turn to.
1: És pontosan rámutatott arra, hogy kihez forduljanak a többiek.
0: So Andrew obeys that word from his disciple, from his mentor, and goes and begins to follow Jesus.
1: És így András engedelmeskedik az ő mentora szavának, és elkezdi Jézust követni.
0: He has an encounter with Jesus that powerfully impacts him.
1: Találkozik Jézussal, és ez a találkozás nagyon erőteljesen hat rá.
0: He runs back home.
1: Hazarohan.
0: Grabs hold of his brother.
1: Meg kézen fogja a testvérét.
0: At that time he's called Simon.
1: És az még ebben az időben őt Simonnak hívják.
0: Simon Bar-Jóna.
1: Ó, Simon Bar-Jóna.
0: Quick, come and see what we found.
1: Gyere gyorsan, gyere nézd meg, mit találtunk.
0: We found the Messiah.
1: Megtaláltuk a Messiást.
0: We have found the Messiah.
1: Megtaláltuk mi a Messiást.
0: Now Peter was a classic sort of down-to-earth realist. He wasn't a religious person.
1: Viszont Péter egy nagyon realista, földhöz ragadt ember volt, valószínű vallásos.
0: Get rid of all these pictures that you've seen of Saint Peter.
1: Ó, kérlek, hogy szabadulj meg azoktól a képekről, amely Ben Pétert, mint Szent Péter
0: gyógyával látod. This holy saint, Saint Peter.
1: Ez a tökéletes szent.
0: Peter was a fisherman.
1: Péter halászember volt.
0: Just imagine him without anything on the top, full of tattoos.
1: Gondold el például, ahogy megnézed a felső testét, tele van tetoválása.
0: Bronzed and sunburned.
1: Nagyon barna, napégetett.
0: Chewing tobacco and spitting it more than anybody else.
1: És rágja a dohányt, és nagyobbakat köp, mint bárki más.
0: Cussing and swearing better than anybody else.
1: És mindenki másnál rosszabbul káromkodik.
0: Totally focused on making his fishing business financially successful.
1: Teljesen arra koncentrál, hogy az ő halászat vállalkozása nagyon virágzó legyen és pénzügyileg virágozzék, és ezért szabaduljunk meg Péter olyan képeitől, aki egy szent és nagyon jó fickó.
0: Andrew was his religious brother, and one was enough in the family.
1: Tehát András volt az ő vallásos testvére, és egy elég, bőven elég a családban.
0: Andrew was floating around after John the Baptist, but Peter had a business to run.
1: András ott rohan bemerítő János után, de itt volt Péternek az ő saját üzleti vállalkozása.
0: He had a wife and family to feed.
1: Ott volt a családja és a felesége, el kellett tartania őket.
0: Let's imagine this encounter took place on Wednesday.
1: És képzeljük el, hogy mondjuk egy szerdai nap jön létre ez a találkozás.
0: If you met Peter on Tuesday,
1: hogyha kedden találkozol Péterrel.
0: Well, let's call him Simon, because his name was Simon.
1: Oh, bocsánat, nevezzük őt Simonnak, még a Simon a neve.
0: Simon on Tuesday.
1: Tehát mondjuk Simonnal találkozol kedden.
0: Simon, what do you think about Jesus?
1: És azt mondod, Simon, mit gondolsz Jézusról?
0: I haven't got time for all that stuff.
1: Oh, nekem nincs időm erre.
0: I've got a life to live, I've got a family to keep, I've got a business to run.
1: Az életemet kell élnem, a családomra kell gondot viselnem, a vállalkozásomra kell gondot viselnem.
0: Don't ask Andrew, don't waste my time with.
1: Oh, menj Andráshoz, ne vesztegesd az én időmet.
0: He had heard various things, but had no personal opinion.
1: Hallott bizonyos dolgokat már Jézusról, de személyes véleménye nem volt.
0: But he was an honest man, and a rough but honest man.
1: Durva, de őszinte ember volt.
0: On Wednesday,
1: aztán szerdán,
0: he's reluctantly dragged by Andrew to meet Jesus.
1: Az ő testvére kérlelhetetlenül vonszolja oda, hogy de gyere és találkozz Jézussal.
0: Now look at what Jesus says.
1: És nézzük meg, hogy mit mond Jézus.
0: Come to John.
1: Tehát a János egyhez lapozzunk ismét.
0: Come to verse 42.
1: És a 42. verset nézzük meg.
0: Andrew brought Simon to Jesus.
1: Oda vitte András Pétert Jézushoz.
0: When Jesus looked at him, he said, "You are Simon, the son of Jonah. You shall be called Cephas, which is translated a stone."
1: Aki rátekintve így szólt, azaz Jézus, te Simon vagy Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni, ami azt jelenti kőszikla.
0: Now that's the end of the interview.
1: Na most ez volt a meghallgatás vége.
0: Simon's left with this burning impression of who Jesus is.
1: Itt van Simon és egy lángoló benyomás Jézusról.
0: And Jesus has prophesied over him a change of name.
1: Jézus Simonnak a névváltoztatásáról prófétál.
0: Now in scripture God often changes people's names.
1: Az igében Isten gyakran változtatgatta az emberek nevét.
0: It's always a powerful prophetic sign

0: És mindig az ő sorsuknak vagy az ő jövőjüknek az erőteljes prófétai megnyilvánulása volt ez.
1: You are Simon, but you're going to be called Peter.
0: Igen, Simon vagy, de Péternek fogsz neveztetni.
1: And then that's it, that's the interview.
0: Igen, itt van, végeztünk, ennyi volt.
1: Nothing about his life has changed, it's the same life.
0: Ugyanaz az élete, semmi nem változott meg az életében.
1: But if you say to Peter, Peter, what do you think about Jesus?
0: De hogyha megkérdezed Pétertől, hogy Péter, kicsoda Jézus szerinted?
1: What would have changed was his opinion about Jesus.
0: Akkor ami megváltozott már csütörtökre, az az ő Jézusról alkotott véleménye.
1: Oh, he's the Christ.
0: Oh, hát ő a Krisztus.
1: Now he's changed his mind, but his life has not been changed.
0: Az ő gondolkodásmódja megváltozott, de nem az élete.
1: Now I want you to see a very important principle here.
0: Szeretném, hogyha látnánk ebben egy nagyon fontos alapelvet.
1: The key is in these two names, Simon and Peter.
0: Itt van a kulcs ebben a két névben, Simon és Péter.
1: The name Simon's got two meanings.
0: A Simonnak két jelentése van.
1: The first meaning is a reed, a long kind of grass that grows in the water.
0: Az első jelentése a nád, amely ugye vízben nő.
1: And the thing about this particular kind of reed is its flexibility.
0: És ennek a nádnak a különleges jellemzője az, hogy nagyon hajlékony.
1: It never breaks, it just bends with the wind.
0: Soha nem törik el, hanem egyszerűen csak a széllel együtt hajlik.
1: Whichever way the wind blows, it just bends with the wind obligingly.
0: Bármerre fúj a szél, ez a nád arra hajlik.
1: See, what we're being shown here is simply a picture of human nature.
0: Mit látunk ebben a képben? Egyszerűen az emberi természetet.
1: We're taking time with this man Peter because he represents all of us and all the people that we're going to lead into the kingdom.
0: Azért foglalkozunk Péterrel, mert ő bennünket és mindazokat képviseli, akiket az Isten királyságába be kell vinnünk.
1: And we are all by nature Simons.
0: És természetünkből fakadóan mindnyájan Simonok vagyunk.
1: That is, we just bend with the wind.
0: Ami azt jelenti, hogy egyszerűen csak hajladozunk a szélben.
1: Tells us this in Ephesians chapter 2.
0: Az Efézus 2-ben olvashatunk erről.
1: He says we were all once like this.
0: Azt mondja az ige, hogy egyszer mindnyájan ebben az állapotban
1: voltunk.
0: Ennek a világnak a folyását követtük.
1: We gave into world pressure. We did what the world told us to do.
0: És a mi testies vágyainkat követtük, és nem azt, amire az ige tanít bennünk.
1: We also followed the desires of our own flesh.
0: És a mi saját testünk kívánsága után mentünk.
1: And we were by nature disobedient.
0: És természetünkből fakadóan engedetlenek voltunk.
1: The world says if it feels good, do it.
0: A világ azt mondja, ha jól esik, akkor tedd meg.
1: That's not the kingdom.
0: De ez nem Isten királysága.
1: Now, I want to imagine, see, if you just get people to change their mind.
0: Szeretném azt, hogyha elképzelnénk magunk elé, hogyha folyton csak a gondolkodásmódját változtatjuk meg az embereknek.
1: And that often happens with our evangelistic.
0: És ez gyakran megtörténik a mi evangelizációnkkal.
1: We get people to decide about Jesus. Who's going to decide about Jesus?
0: Akkor az embereket arra ráveszik, hogy döntsenek Jézus felől.
1: Who will believe in him?
0: Ki hiszi Jézusban? Kérdezzük meg az embereket, ki az, aki elfogadja őt.
1: All the activities on our side.
0: És minden tevékenység ezzel kapcsolatban mi felünkön van.
1: It's what we decide.
0: Tehát mi döntünk.
1: It's what we do.
0: Amit mi teszünk.
1: Not what God has done.
0: Nem pedig az, amit Isten már megtett.
1: And if you're not careful, you can produce a church of Simons.
0: És hogyha nem vagy óvatos, akkor nagyon könnyen Simonokból álló gyülekezeted lehet.
1: They will change their mind about who Jesus is.
0: Akiknek a gondolkodásmódja megváltozott arról, hogy ki is Jézus.
1: But there's no corresponding life change.
0: Viszont nincsen ezt követő életmód és életváltozás.
1: So you have a church full of Simons.
0: És akkor a gyülekezet tele van Simonnal.
1: Sunday morning when they come to church.
0: Vasárnap délelőtt, ha a gyülekezetbe jönnek.
1: The wind is blowing in a religious way.
0: A szél éppen nagyon vallásos irányból fúj.
1: We will become religious.
0: És akkor az egész társaság vallásos
1: lesz. The
0: wind is
1: blowing in a victorious Christian way.
0: És az akkor éppen az a szél egy nagyon győzelmes keresztény életre fúj.
1: And as we sing the songs and pray the prayers and hear the preaching of the word.
0: Énekeljük az énekeket, imádkozunk és hallgatjuk Isten igéjét.
1: While the wind is blowing that way, we all temporarily become victorious Christians.
0: És miközben ez a szél fúj, Istennek a jelenléte ott van, átmenetileg keresztyénné válunk.
1: But it's only for 2 hours.
0: De mindez csak 2 óráig tart.
1: Because when we leave the church,
0: mert amikor aztán elmegyünk a
1: dumázból,
0: be a világba,
1: the wind is blowing in a totally different way.
0: Akkor teljesen más felől fú a szél.
1: And we're not strong enough to withstand the pressure, so we bend and behave exactly the same way as everybody else.
0: Nem vagyunk elég erősek arra, hogy ellenálljunk ennek az áramlatnak, és ezért arra hajlunk, amerre mindenki más.
1: Our lives don't change.
0: Az életünk nem változik.
1: Our habits are not conquered.
0: A szokásaink nincsenek uralom alá hajtva.
1: We're living the same life, but we've now changed our mind about who Jesus is.
0: Ugyanazt az életet éljük, egyszerűen csak a gondolatunk változott meg Jézus.
1: If you build a church of such people, what you build spiritually is a grass hut. A grass hut.
0: Hogyha ilyen emberekből építesz gyülekezetet, vagy gyülekezetet, akkor szellemileg nézve ez egy szalmaviskó, vagy egy faviskó tákolmány.
1: It's not a solid house, it's just a grass hut.
0: Nem egy kőből épült ház, hanem csupán egy szalmaviskó.
1: It looks quite good when the weather's right.
0: Nagyon jól néz ki akkor, amikor nincsen semmilyen időjárásbeli viszontagság.
1: But it cannot stand the tests.
0: De amikor jönnek a próbák, nem fog megállni.
1: I've lived in India for many years.
0: Sok éven keresztül Indiában éltem.
1: I spent a lot of time in Africa.
0: Sok időt töltöttem Afrikában.
1: I've lived for weeks at a time in a grass hut. I know what it feels like.
0: És tudom azt, hogy milyen heteken keresztül is akár ilyen kunyhokban, fűből, ilyesmikből épített kunyhóban élni.
1: I've seen this happen.
0: Láttam már ezeket megtörténni.
1: Someone has an accident with a kerosene stove.
0: Amikor például a kerozinnal működő tűzhelyjel valakinek balesete lesz.
1: They set their hut on fire.
0: Akkor egyszerűen felgyullad a kunyhó. És
1: in no time,
0: gyorsan végig megy a tűz.
1: Everybody runs for their lives because the whole village gets destroyed.
0: És egyszer csak mindenkit látod, látod, hogy mindenki fut az életéért, mert az egész falu felé.
1: Grass huts cannot resist fire.
0: A szalmakunyhók nem állnak ellen a tűznek.
1: I've been in a village in Andhra Pradesh when a hurricane came.
0: Voltam egy olyan faluban, amikor egyszer egy hurrikán jött.
1: We all ran into the jungle and clung to a tree.
0: Mindjárt berohantunk gyorsan a dzsungelbe, és egy fához kapaszkodtunk.
1: And when the hurricane passed, the village had completely disappeared. It was gone.
0: És amikor eltávozott a hurrikán, akkor a falu teljesen lesöpörtetett a
1: földszínéről. I've been in an Indian village when a herd of wild elephant decided to walk through the village.
0: Voltam már, például jártam már egy olyan indiai faluban, ahol egy fehér elefántokból álló horda úgy döntött, hogy most épp a falun keresztül fog menni.
1: I can tell you from experience that elephants don't bother to walk around grass huts.
0: És hadd mondjam azt, hogy az elefántokat nem érdekli, hogy éppen hol van a szalmakunyó.
1: Straight through them.
0: Egyszerűen nem kerülik ki azt, hanem csak keresztül mennek.
1: And when the whole herd has gone through,
0: és amikor már az egész horda keresztül ment,
1: every hut's been flattened, everything's destroyed.
0: Akkor az összes szalmakunyhó lapos volt, és minden oda veszett.
1: If you build a church of grass huts,
0: hogyha ilyen szalmaviskó gyülekezetbe jársz,
1: when the fiery trial comes, there's nothing left.
0: Amikor jön a tüzes próba, akkor semmi sem fog utána
1: when
0: maradni.
1: The wind of adversity comes, there's nothing left.
0: És akkor, amikor a megpróbáltatás szele, vagy a megpróbáltatás szele jön, akkor se fog
1: semmi. When the devil comes stomping on people, there's nothing to resist him.
0: És akkor, amikor jön a sátán és rálép az emberekre, semmi sem fog belőlük maradni.
1: So Jesus said, the second meaning of the name Simon. Let's just go to that.
0: És Simon nevének pedig a másik jelentése.
1: It means to hearken.
0: Az, hogy hallgat.
1: To listen. To listen in a particular way.
0: Egy bizonyos módon odafigyelni, hallgatni.
1: And the idea of this listening is that you listen like an obedient servant.
0: Ezt úgy képzeljük magunk elé, hogy úgy hallgatsz, úgy figyelsz, mint egy engedelmes szolga.
1: Before you begin to listen,
0: mielőtt elkezdesz figyelni,
1: you've already decided something.
0: Már eldöntöttél valamit.
1: Whatever I'm told to do, I'm going to obey it.
0: Bármit is mondanak nekem, engedelmes leszek és megteszem.
1: You've already decided to obey before you begin to listen.
0: Még mielőtt hallgatni, fülelni kezdtél volna, már eldöntötted, hogy engedelmes leszel.
1: And the purpose of listening is simply to make sure you get the instructions correctly.
0: És ezért a hallgatás, ennek a fajta odafigyelés, fülelésnek a célja az, hogy biztos légy afelől, hogy a megfelelő instrukciókat kaptad.
1: And that's what I believe Jesus saw about this man Simon.
0: És úgy gondolom, hogy Jézus ezt is meglátta ebben a Simon emberben.
1: He was willing to listen carefully and obey whatever was told him.
0: Hajlandó volt figyelmesen fülelni és engedelmeskedni annak, amit mondtak neki.
1: Now that's what made him useful to God.
0: És igazából ez volt az, amely Isten számára őt hasznossá tette.
1: So Jesus says you're going to be called Peter.
0: És akkor Jézus azt mondja, hogy téged Péternek fognak
1: hívni. Which means a stone.
0: Ami azt jelenti kő darab.
1: It's one of the three words in the Greek language for a stone.
0: Ez az egyik görög szó a három közül, amely követ jelent.
1: And it describes a boulder, the size you use to build a building with.
0: És ez azt a fajta követ jelenti, amelyet az épület építésekre használnak.
1: It's building material.
0: Maga ez egy építőanyag.
1: Now, the Greek is very careful in this particular verse.
0: A görög nyelv nagyon jól ábrázol itt ebben a versben.
1: He sees him as building material.
0: Úgy látja és láttatja Pétert, mint építőanyagot.
1: Because he's going to obey.
0: Azért, mert engedelmeskedni fog.
1: But this is prophetic, it's not yet realized.
0: De ez profétai szó, és még nem vált valóra.
1: Although Jesus said this at the beginning,
0: annak ellenére, hogy Jézus ezt a kezdetek kezdetén mondta,
1: he continued to call him Simon for many more months yet, because he was not yet ready to be called Peter.
0: Hónapokon keresztül Simonnak hívta Jézus Pétert, mert még nem készült el arra, hogy Péter legyen.
1: Now let's hurry on.
0: Viszont menjünk tovább.
1: Come on to the next page.
0: Lapozzunk.
1: Come to Mark chapter 1.
0: Mark 1-hez.
1: Mark chapter 1.
0: Itt nem kell lapozni. Tehát
1: here's the next encounter.
0: A következő találkozás.
1: We'll just mention to you in John chapter 3.
0: Hadd említsem csak azt meg előtte, hogy a János 3-ban,
1: John chapter 3, verse 24,
0: a 24-ben,
1: it says, for John had not yet been thrown into prison.
0: Azt olvassuk, hogy János ugyanis még nem volt börtönbe vetve.
1: So that fixes the time frame for us.
0: Ez meghatározza nekünk az időkeretet.
1: This all happens long before John is thrown into prison.
0: Mindez jóval azelőtt történik, hogy a bemerítő János börtönbe vetnék.
1: John is baptizing, Jesus is baptizing.
0: Sőt, János is bemerít, és Jézus is bemerít.
1: Jesus has not yet begun to preach the gospel of the kingdom.
0: Jézus még nem kezdte el a királyság evangéliumát hirdetni.
1: But now come to Mark chapter 1.
0: És most így lapozzunk a Márk
1: 1-hez. This is about 8 months later.
0: Körülbelül olyan 8 hónappal később történt mindez.
1: 14.
0: És a 14. vers.
1: Oh, Mark chapter 1, I mean Luke, hold on. Verse 14.
0: 14. vers.
1: Now, here fixes the time for us.
0: Itt van, felvehetjük ismét az időkorlátot, vagyis a keretet, hogy hol tartunk.
1: After John was put in prison,
0: miután Jánost fogságba vetették,
1: Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. I hope you got all that in your Hungarian Bible.
0: Elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten királyságának evangéliumát, van az eredetiben.
1: Some translations miss a bit of this out, but the full translation is preaching the gospel of the kingdom of God.
0: Néhány fordítás kihagy ebből a versből, de a teljes fordítás az úgy hangzik, hogy az Isten királyságának evangéliumát.
1: It wasn't the gospel of forgiveness of sins.
0: Nem a bűnök megbocsátásának az evangéliuma volt ez.
1: Hardly mentions sins being forgiven.
0: Még alig említi Jézus a megbocsátását.
1: It's more important to settle the issue of the kingdom, and then sins automatically get dealt with.
0: Hanem sokkal fontosabb az, hogy a királyság ügye a helyére kerüljön, és ebből fakadóan automatikusan a bűnnek a sorsa is el lesz rendezve.
1: Forgiving the sins of someone who does not come into the kingdom doesn't do them any good.
0: Azért, mert hogyha úgy bocsátunk meg valakinek az ő bűnét, hogy nem kerül be ezzel Isten királyságába, ez nem ér az ő életében semmit.
1: If they continue to live in independence, they will just produce more sin.
0: Hogyha továbbra is a függetlenségben élnek ezek az emberek, akkor ugyanúgy bűn lesz a vége.
1: So he preaches the gospel of the kingdom.
0: Tehát az Isten királyságának az evangéliumát hirdeti.
1: He says the kingdom, the time is fulfilled.
0: És azt olvassuk, hogy betelt az idő.
1: This is the Greek word kairos.
0: Ez az időre alkalmazott szó, itt a kairos.
1: It's not the word chronos, it's the word kairos.
0: Nem a kronos a mért idő, hanem a kairos.
1: A particular moment of time where there's an opportunity which you must grasp.
0: Egy olyan pillanat az időben, amikor egy valaminek a lehetősége eljött, amelyet meg kell ragadni.
1: There's a time come now. I've been waiting for this moment.
0: más szavakkal Jézus azt mondja, hogy erre a pillanatra vártam.
1: In fact, Jesus has been waiting for John the Baptist to go to prison so he could begin to preach the kingdom.
0: Sőt, arra várt Jézus, hogy János a börtönbe kerüljön azért, hogy ő hirdethesse az evangéliumot.
1: Because one had to come to an end before the other one could begin.
0: Azért, mert az egyiknek a végéhez kellett érnie, mikor az újabb elkezdődhetett.
1: If John the Baptist was continuing his ministry while Jesus was preaching the kingdom, there would have been absolute confusion.
0: Hogyha János továbbra is hirdette volna az ő üzenetét, Jézus pedig a királyság üzenetét, akkor egy még nagyobb zavar keletkezett volna.
1: Now notice that. Because John the Baptist was supernaturally born of Elizabeth and went with a mighty anointing from God.
0: Ezt viszont tartsuk teljesen szem előtt, mert tudjuk azt, hogy bemerítő János természet feletti úton vagy módon született Erzsébettől, és hatalmas kenet volt az ő szolgálatán.
1: He had a God-given job to do.
0: Egy Istentől kapott munkája volt, amelynek eleget kellett tennie.
1: But suddenly, it's over.
0: De aztán egyszer csak véget ért.
1: That phase is finished, now something new is coming.
0: Véget ért az a szakasz, és egy új szakasz kezdődik.
1: And we've got to be sensitive to the kairos moments of God.
0: És nekünk pedig érzékenynek kell lennünk Isten kairos pillanataira.
1: If we continue in what God was doing yesterday, we can become the opponent of what God is doing today.
0: Hogyha azt folytatjuk, amit Isten tegnap végzett, akkor könnyen megeshet, hogy az ellen fordulunk, amit Isten ma akar végezni.
1: Now God dealt with this very violently.
0: Na most Isten mindezzel nagyon erőszakosan bánt el.
1: John was a young man, 33 years of age, the same age as Jesus.
0: János is fiatal ember volt, nagyjából ugyanaz a kor, mint Jézus.
1: 30 years of age at the time.
0: 30 éves kora körül lehetett.
1: But his job was over, so he's suddenly beheaded and taken out of this world, so the confusion cannot continue.
0: Véget ért az ő feladata, egyszer csak lefejezik azért, hogy hazamenjen, és mert az ő munkáját befejezte.
1: Now that was the hand of God, although of course the devil was the perpetrator, he was serving the purpose of God.
0: Annak ellenére, hogy a sátán volt a János lefejezése mögött a konkrét kezdeményező, de mindebben Isten keze volt benne.
1: And we're going to find this in Europe.
0: És ugyanezt meg fogjuk találni itt is Európában.
1: John the Baptist Christianity must come to an end to make room for the kingdom.
0: A bemerítő János kereszténységnek véget kell írnia ahhoz, hogy hely legyen a királyságnak.
1: I've got a series of tapes called Crossing the Line.
0: Van egy tanítássorozatom, egy kazettasorozatom, amely azt a címet viseli, hogy a vonal vagy a határ átlépése.
1: Based on Matthew 11. 11 through 13.
0: Amely a Máté 11-12-13. Részeire alapul.
1: Because while before John was beheaded.
0: Mert mielőtt János lefejezték volna.
1: From prison he sends a message to Jesus.
0: A börtönből egy üzenetet küld János Jézusnak.
1: He says, "Are you the one that should come, or do we look for someone else?"
0: És ezt kérdezi Jézusról, hogy hát te vagy az, akire vártunk, vagy pedig valaki mást várjunk.
1: See, John had a different expectation of the kingdom.
0: Tehát János mást várt Isten királyságától.
1: He didn't understand the God's way of bringing the kingdom in.
0: Nem értette meg Istennek a módszerét, hogy hogyan fogja, milyen módon behozni Isten királyságát.
1: And here he was in prison, about to be executed.
0: És itt van a börtönben, hamarosan kivégzik.
1: The Roman Empire wasn't immediately overthrown.
0: A római birodalmat nem döntötték meg utána közvetlenül.
1: The kingdom that Jesus was bringing was not primarily political, it was spiritual.
0: Elsődlegesen az a királyság, amelyet Jézus Krisztus hozott el, nem politikai, hanem szellemi királyság volt.
1: Now, obviously it has political consequences.
0: Természetesen vannak politikai következményei is ennek.
1: But the thrust is not political, the thrust is spiritual.
0: De maga az egésznek az erővonala nem politikai, hanem szellemi.
1: The political environment changes because the spiritual environment has been changed.
0: A politikai felállás vagy környezet azért változik meg, mert a szellemi környezet megváltozott.
1: It was not by the force of arms, but by the power of the Spirit that the kingdom was going to come.
0: Nem a hadsereg erején keresztül, hanem a Szent Szellem erején keresztül áll fel ez a királyság.
1: The driving force of the kingdom are supernatural signs, wonders and miracles. miracles. That's the way the kingdom is advanced.
0: És Isten királyságának a vezérlő elve vagy vezérlő ereje a természet feletti jelek és csodák. Egyszerűen ezen keresztül vagy így épül fel a királyság.
1: And I tell you, as the kingdom begins to be manifested in Europe, that's the same way it's going to come.
0: És hadd mondjam azt el, hogy ha Európában is vagy amikor Európában Isten királysága megnyilvánul, ugyanilyen módon fog megnyilvánulni.
1: Whatever you've seen or heard of God working in India and Africa, we're going to see twice as much in Europe.
0: Bármit, amit hallottál Indiáról vagy Afrikáról, hogy Isten hogyan működik, kétszer annyit fogsz látni Európában. Amen.
1: It's already beginning to happen.
0: És már elkezdődött.
1: And it'll happen much more powerfully.
0: És amikor ez megtörténik, erőteljesebben fog történni.
1: John says, are you the one that should come or do we look for someone else?
0: Tehát János azt mondja, hogy te vagy az, akit vártunk, vagy valaki másra várjunk.
1: Jesus is going to tell John what you see.
0: És akkor azt mondja Jézus, hogy menjetek el, mondjátok meg, amit láttok.
1: The lame are walking.
0: A sánta jár.
1: The blind are seeing.
0: A vak lát.
1: The sick are being healed.
0: A betegek meggyógyulnak.
1: Demons are being cast out.
0: A démonok kiűzetnek.
1: And happy is he that's not offended in me.
0: És boldog az, aki nem botránkozik meg bennem.
1: Now I've got seven characteristics of John the Baptist Christianity.
0: Hét jellemzőjét említhetném a bemerítő János kereszténységnek.
1: It will be on the web at the Exusia website, and it will soon be translated into Hungarian.
0: És ez elérhető a www.exusia.at, tehát egy osztrák honlapon van, és hamarosan ez magyarra is le lesz fordítva, letölthető.
1: You can download it for free. We want you to get the word in your heart and into your people.
0: Ingyenesen le lehet tölteni. Azt akarjuk, hogy Istennek az igéje a szívedben legyen, és az emberek embereit szívében.
1: I'm just going to mention two of them.
0: Tehát kettő ilyen jellemzőt hadd említsek.
1: Number one, it says this in John chapter 10, verses 41-42.
0: Az első János 10-ben, 41-42-ben található.
1: John accurately taught the things concerning Jesus.
0: János pontosan tanított Jézus Krisztus dolgairól.
1: But he did no miracle, that's what it says.
0: He
1: did not do any miracles.
0: De nem tett egyetlen csodát sem.
1: It was the accuracy of the gospel without the power of the gospel. That's John the Baptist Christianity.
0: Az evangélium pontosan, de az evangélium ereje nélkül hirdetve, ez bemerítő János kereszténység.
1: But when did you have miracles in your church?
0: Mikor voltak a te gyülekezetedben csodák
1: utoljára?
0: Az elmúlt néhány évben melyik fajta kereszténységben éltél te?
1: Accurately teaching the things about Jesus, but not seeing any miracles. That's John the Baptist Christian.
0: Jézus Krisztus dolgairól pontosan és hitelesen tanítasz, de nem látod az ő erejét megnyilvánulni. Ez bemerítő János kereszténység.
1: It says in John chapter 5, verse 35.
0: És János 5:35-ben azt olvassuk.
1: It says John the Baptist was a burning and a shining light.
0: Hogy bemerítő János égő és világító fény volt.
1: It tells us in John chapter 1, verse 8, but he was not that light.
0: És a János 1:8 pedig azt mondja, de ő nem az a világosság volt.
1: And we're told in John 1:5 what that light is.
0: De az János 1:5-ben meglátjuk, hogy mi az igazi világosság.
1: The life that Jesus lived was the light.
0: Az az élet, amelyet Jézus élt, volt a világosság.
1: John the Baptist was a burning and a shining light, but he was not that light.
0: Bemerítő János égett és világított, de nem az a világi, nem az a fény volt, nem az a világosság.
1: He could point to the light, but himself did not become the light.
0: Rámutathatott a világító a fényre, a világ, a mi az fényességre, világosságra, de önmaga nem vált azzá.
1: I could spend an hour on this one, but let me just touch it.
0: Most egy órát tölthetnénk itt el ezzel, de csak hadd érintsük
1: ezt. I could spend an hour on most things that I'm saying to you.
0: Általában bármely gondolaton egy órát tölthetnék el, amit mondunk.
1: I'm quite sure that when John the Baptist died, he went to heaven and received eternal life.
0: Bizonyos vagyok abban, eléggé bizonyos vagyok abban, hogy amikor bemerítő János meghalt, mennybe ment és megkapta a jutalmát.
1: But he never manifested it on earth.
0: De itt a földön soha nem nyilatkozott meg ez rajta keresztül.
1: If you come into the kingdom, you manifest the eternal life of God on earth.
0: Hogyha Isten királyságában vagy, akkor az örök életet már a földön bemutatod, megjeleníted.
1: Most of evangelical Christianity is looking to get eternal life when they die and go to heaven.
0: Az evangéliumi kereszténység legnagyobb része azt várja, hogy majd, miután meghaltam, akkor az örök élet lesz az enyém.
1: But that's too late for the world.
0: De ez a világ szempontjából már túl késő.
1: John's letter, the first letter of John.
0: János levele, az első levele.
1: It's devoted to this one subject.
0: Ennek az egy témának van oda szánva.
1: It's something which he himself is already experiencing.
0: Valami olyan, amelyet már ő maga János megtapasztalt.
1: What he saw, touched, heard and looked upon in Jesus, he says, we are now manifesting it to you.
0: Amit ő látott, amit megérintett, amit Jézusban megnyilvánulni látott, arról úgy beszél, hogy most mindez bennünk és rajtunk keresztül is valóság.
1: I'm not just admiring the eternal life of Jesus.
0: Nem csupán dicsőítem vagy magasztalom és csodálom Jézus Krisztusnak az örök életét.
1: I'm living it.
0: Hanem megélem.
1: By the power of being born again.
0: Az újjászületés ereje által.
1: If you want to know what the life of God is like, come and spend a weekend with me. I'll show you. That's what John is saying.
0: Hogyha azt akarod tudni, hogy milyen Isten hatalma, mondja János, akkor tehát amiről beszél, az így lehetne összefoglalni, hogy gyere és tölts egy hétvégét vele.
1: And he goes on to exhort all those believers to believe that they have that eternal life and to begin to actually live it.
0: És aztán azzal folytatja, hogy arra bátorít és buzdít minden hívőt, hogy ebben az örök életben, amelyben hisznek, azt kezdjék el megélni a saját életükben.
1: He says, if you've got the Son,
0: azt mondja János, hogyha
1: you have already got the life. That's what it says.
0: Hogyha benned van a fiú, ha tiéd a fiú, akkor már az élet a tied.
1: If you haven't got the Son, then you haven't got the life.
0: Hogyha nincs benned Isten fia, akkor nincs meg benned az élet sem.
1: There's only one kind of eternal life.
0: Csak egyféle örök élet van.
1: You've either got it or you haven't got it.
0: És vagy van, vagy nincs benned.
1: If you've got it, then that life can flow through you the same way that it flowed through Jesus.
0: Hogyha benned van, akkor ugyanolyan módon előjöhet és áradhat, ahogy Jézusból is tette.
1: Now, I need a weekend conference to really bang this in, but I tell you, it's real. It's
0: igazából, hogy ezt jól jó erőteljesen beverjem a mondjuk szívekbe, ehhez egy egész hétvégi konferenciára van szükség.
1: I could say many more things about this. I'm just going to finish it at that point.
0: Tehát sok-sok mindent más mondhatnék még erről, de most hadd zárjam ezt itt le.
1: There had to be a cut off from the life and ministry of John the Baptist in order for the kingdom to come.
0: Tehát ahhoz, hogy a királyság jöhessen, ahhoz a bemerítő János szolgálatának véget kellett érni.
1: The moment John was in prison, Jesus then came preaching the gospel of the kingdom.
0: És abban a pillanatban, ahogy bemerítő János börtönbe került, Jézus elkezdi a királyság evangéliumát hirdetni.
1: He said, it's good news.
0: És azt mondja, ez jó hír.
1: You've got to believe it's good news.
0: És hinned kell a jó hírnek.
1: From now on, you will never be allowed to live one moment in independence.
0: Most már ezentúl nem fogom azt engedni, vagy nem lesz megengedve számodra, hogy önállóságba élj egyetlen pillanatig sem.
1: If you come into the kingdom,
0: ha a királyságba jössz be,
1: you will never again make a decision of your own.
0: Akkor soha többet nem hozhatsz saját magadban döntéseket.
1: Now that's the kingdom.
0: Ez Isten királysága.
1: You have to live like Jesus.
0: Úgy kell élned, mint Jézus.
1: You never spoke a word except the Father gave it to him to speak it.
0: Soha nem mondott egy szót sem, vagy egy üzenetet sem úgy, amit ne az Atya bízott volna rá.
1: He never did anything except the Father in him did it through him. He was totally, totally dependent every minute of all his human life.
0: Soha semmit nem tett úgy, hogy ne az Atyától látta volna azt, és ne az Atya bízta volna rá. Soha egyetlen percig sem az ő emberi élete folyamán sem volt független.
1: You've got to believe that's good news.
0: Hinned kell, hogy el kell hinned, hogy mindez jó hír.
1: And you've got to get your people to believe it's good news.
0: Sőt, rá kell venned, vagy meg kell győznöd az embereket, hogy elhiggyék, hogy ez jó hír.
1: You cannot live both lives at the same time.
0: Nem élhetjük mind a két életet ugyanabban a pillanatban.
1: Many people pray like this.
0: Sokan úgy imádkoznak.
1: Lord, help me to be a better Christian.
0: Uram, segíts nekem, hogy jobb keresztjén legyek.
1: Help me to be a more loving wife.
0: Segíts nekem, hogy egy szeretőbb feleség, odaadóbb feleség
1: help
0: legyek.
1: Help me to be a better mother or a better father.
0: Segíts nekem, hogy jobb anya vagy jobb apa legyek.
1: Help me to be a more bold witness.
0: Segíts nekem, hogy egy hatékonyabb tanú legyek.
1: Help me to live more victoriously.
0: Segíts, hogy győzelmesebb életet éljek.
1: I've got some news for you.
0: Hadd mondjak valami jó hírt neked, valami hírt neked.
1: God has got no intention of helping you to improve yourself.
0: Istennek nem szándéka az, hogy téged segítsen abban, hogy te javulj.
1: his only purpose for you is to totally kill you.
0: A egyedüli célja az, hogy teljesen meggyilkoljon téged.
1: Totally kill you.
0: Teljesen megöljön.
1: So you don't live at all anymore.
0: Hogy többé már ne te élj.
1: And he just takes your humanity.
0: És egyszerűen ő csak megragadja a te emberi mi voltodat.
1: And lives in it as his very own.
0: És úgy él azon keresztül, mint hogyha az ő sajátja lenne.
1: And the most spiritual thing that you can do is to keep totally out of the way so you don't interfere with that process.
0: És a legszellemibb dolog, amit te ebben a folyamatban tehetsz, az, hogy ha ott tartod magad kivonva az útból, és engeded, hogy ő tegye az ő dolgát.
1: Now Peter is being introduced to the kingdom.
0: Most itt van Péter, már bemutatták neki a királyságot.
1: It's not just changing your mind about who Jesus is.
0: Nem csak annyi ez, hogy a gondolkodásmódomat változtatom meg, hogy kicsoda Jézus.
1: It means a complete putting to death of who you are.
0: Hanem azt igényli, hogy teljesen halálba adjam önmagam.
1: And his total control and government of your whole life.
0: És az ő teljes hatalmába és irányításába, uralmára bízom az életemet.
1: And then he invited them to come into the kingdom.
0: És aztán behívta, vagy meghívta, hogy legyenek részese ennek a királyságnak.
1: And Simon came into the kingdom.
0: És Simon belépett a királyságba.
1: It says he left his nets, they left their nets.
0: Úgy olvassuk, hogy ott hagyták a hálókat.
1: They abandoned everything and began to follow him.
0: Ott hagytak mindent, és elkezdték Jézust követni.
1: But he still had many, many more lessons to learn.
0: De még mindig sok-sok lecke várt rá, amelyet meg kellett tanulni. És olyan gyorsan, most amilyen gyorsan csak lehet, tovább
1: megyünk.
0: Ez itt most egy jó hely, hogy befejezzük. Folytathatom is akár egy darabig, de véleményem szerint legjobb lenne most itt abba hagyni.
1: God bless you.
0: Áldjon meg az Úr.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Atyaság és fiúság. Ez a mai témánk. Közeledik a tanév. Részben amiatt is ez a téma, de más apropója is van. Ami most az elmúlt napokban így foglalkoztatott ezzel kapcsolatban, hogy vajon mennyire él mindegyikünkben annak a felelőssége, hogy fölnőjünk és fölnőttekké váljunk Krisztusban érett férfiúságra jutva, egy felelősségteljes életet éljünk a hitéletünkben is, de úgy a természetes életünkben is, minden területen. Izajás 9-ből olvastuk föl az első 7 verset, és emlékeztek a 6-os verse, hogy egy gyermek születik nekünk, és fiú adatik nekünk. Ismeritek a Bibliát elég jól, legtöbben. Előtte ott van, hogy sötétség, szorongattatás, megalázás, halálárnyéka völgye, sötétségbejárás, terhesiga, hátaveszeje, nyomorgató botja, stb. Stb. Tehát van ott sok minden, ami nyomorúságot leír a próféta, a Szent Szellem által, és erre a megoldása Istennek az, hogy jön egy gyermek. Megszületik egy gyermek, de a megoldás nem a gyermek hozza el, mert figyeld meg, egy gyermek születik nekünk, és egy fiú adatik nekünk. A megoldás nem a gyermek hozza, hanem a fiú. Ha megnézitek mondjuk a Septuagintát, hogy görögül ez hogy van, akkor egyértelmű, hogy az első az egy gyermek, a második az pedig az a örököskorú fiú. És az örököskorú fiú az, akinek a vállán lesz az uralom, mert fölveszi annak a felelősségét. Az örököskorú fiúnak, a hűosznak a neve a csodálatos Isten, a tanácsos, az erős Isten, az örökkévaló atya, a békesség fejedelme. Ő az, aki uralkodik, és akinek az uralma és uralma növekedésének nem lesz vége. Sőt, a békessége is növekszik, és annak a növekedésének se lesz vége. Tehát az egész univerzumban azt lehet látni, hogy bejön a fiúság, bejön egy gyermek, nem értelmezhető a fiúság atyaság nélkül, tehát bejön az atya és a fiú közötti kapcsolat, és az egész emberiség problémájára, a sötétségre, szorongattatásra, megaláztatásra, a halál árnyék a völgyében való járásra, arra a sok terhes igára, arra a téged nyomorgató botjának a széttörésére a megoldás, az atya és a fiú közti kapcsolat. És még csak nem is az apa és a gyermek kapcsolat, hanem az atya és az örököskorú fiúnak a kapcsolata az, ami megoldást hoz. Most hogyan ez a mi életünkbe? Az Efezusi levél 3. fejezetéből a 15-ös vers. Az Efezus, ott felejtettem. Efezusi levél 3. fejezet 15-ös versét olvasom föl. Ezt is ismeritek nagyon jól. Ugye múlt alkalommal Attila beszélt a 10-es verstől, hogy Istennek egy fantasztikus terve van, hogy az eklézsia által, az egyház által ismerteti meg az ő sokféle bölcsességét a levegőbeli és a mennybeli hatalmasságokkal és fejedelemségekkel. És akkor utána, hogyha megyünk tovább, akkor azt mondja, hogy 14-es, hogy meghajtom térdeimet a mi Úrunk Jézus Krisztus atya előtt, akiről neveztetik minden, hát sokféle fordítás, sokfélét fordít, de ott a pátria van, tehát ugye minden nemzetség az a pásza, tehát minden pátria, nemzetség, atyaság. Minden atyaság, vagy nemzetség, vagy törzs, család, minden őróla neveztetik mennyen és földön. És akkor lehet tovább olvasni. Tehát minden atyaság tőle származik, tehát minden olyan kapcsolat, ami okozat, cél és függés, az az atyától ered. És hogyha megnézed az egész univerzumot, csak néztem egy-két témát a Wikipédiába, belebogarászhatsz, és akkor te is megtalálod. Az egész univerzumban eszméletlen mennyiségű anyag van, és eszméletlen emberi elme föl nem tudja fogni, hogy mi minden létezik, de mindaz, ami egyszerűen látható, az csak az összes létező anyagnak körülbelül 1-2%. A többi az olyan apró por, van ennek valami szakszava, szakneve, most nem jut eszembe, galaktikus por, ami a sokkal nagyságrenddel meghaladja az összes ugye bolygók, azok körül forgó keringő holdak, a napok, naprendszerek, galaxisok, az összes klaszterek, amik galaxisokból állnak össze, és akkor azoknak az összessége az univerzumnak, az összes anyagi égitestjének a tömegénél nagyságrenddel több, ami úgymond az űrben van, ami olyan ritka, amit nem tudunk itt mesterségesen a Földön előállítani. A legnagyobb tisztaságú vákum is szennyezettebb, mint az, és azt mondja, hogy az összes anyag nagyságrenddel ebben foglal helyet, és ebben van. Miért mondom ezt az egészet? Mert amikor tanítványságról van szó, amikor családról van szó, amikor apa és fiú, anya és lány kapcsolatokról van szó, akkor valami olyasmit hozott be az emberi kapcsolatokba Isten, ami valamilyen módon a láthatatlan anyagi és a látható anyagi világban is benne van a függés. Az egymásra utaltság, az egymástól való függés, függőség. És az egész teremtésben benne van ez az alapelv, nem tudsz függetlenedni. Egyetlen egy hold, bolygó, nap, csillag, egyetlen egy galaxis sem, vagy naprendszer, egyetlen egy sem, nem független a másiktól, hanem egymástól függ. Ugye csak néhány évtized, mondjuk egy 100 év alatt az ismert, vagy kiszámítható, mert mérni még nem mérhető, tehát empirikusan be nem fogható, de kiszámítható, létező univerzum, nagyságrendekkel nagyobb, mint ezelőtt 100 éve. Mert sokkal nagyobb az embernek az ismerete. De most képzeld el, hogy mi lesz 50 év múlva, mi lesz 100 év múlva, amikor az embernek a kutatási képességei, műszerei, eszközei, vagy a tudomány növekszik, vagy a számítógépes kapacitás növekszik, vajon nagyságrendileg a most kiszámíthatóan, tehát nem megtapasztalhatóan mért, hanem kiszámíthatóan, matematikailag, elméletileg kiszámított valóság anyagi valóság világ hányszorosára fog megnövekedni. Óriási, egyszerűen nem tudod bemérni és befogni. És akkor most egy emberre koncentráljunk, azon belül ugye ott van a Föld, és akkor már telnek az évek, évszázadok, és akkor Isten kiválaszt egy embert, Ábrahámot. Miért választotta ki ezt az egy embert, Ábrahámot? Elmondja az 1 Mózes 18-ban a 19-es vers. Tudom róla, azért választotta ki az Úr, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő háznépének ő utána, hogy megőrizzék az Úrnak útját, igazságot és jogosságot cselekszenek, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólt felőle. Azért Ábrahámot választotta ki, mert talált egy embert, aki nem csak istenfélő volt, ez egy dolog, hanem talált egy embert az istenfélők között, akiről tudta, hogy azt, amire eljutott az Isten ismeretbe, az ő gyerekeivel és a gyerekei gyerekeivel is megtanítatja. És úgy tanítja meg, hogy azon az úton járjanak, nem engedi, hogy más úton, más módon járjanak a fiai és a fiainak fiai, mint amit ő megismert Istenből. Volt egy ember, nem Szokálla volt Kender, volt egy hithős, ismeritek, többen találkoztatok vele, Ellen Vincent. Mikor nőttek a gyerekei, akkor azt mondta a fiának, hogy szabadságod van bárkit elvenni feleségül, de csak Isten ígérete és Isten beszéde korlátaim belül. Ha azon kívülre lépsz, leimádkozom rólad. Előre mondom, hogy meg ne sértődj. Ismeritek a történetet, ő maga mondta ezt itt el, ebbe a házba, és valóban így történt, egyetemista korában a fia egy kapcsolatot kezdeményezett, akiről egyértelmű kiderült, mert nem hívő volt, nem volt újjászületett lány, hogy nem Istentől van, ezért mondta a fiának Ellen, hogy emlékeztetlek az ígéretemre. Most betartom. És így is lett, imádkozott, az a kapcsolat megszakadt. Egy néhány évig a kapcsolatuk elhidegedett. Aztán teltek az évek, és a fia is kapott egy kijelentést az Úrtól, és egy újabb érintést, Isten szeretete, jósága megérintette és változtatta. És ahogy változott az élete, bejött az ő életébe egy Isten terve és akarata szerinti jövendőbeli. Jelen pillanatban is ő a felesége, és több gyereküknek az édesanyja. Összeházasodtak. A néhány év után állt helyre így a kapcsolatuk. Nem volt egyszerű meghoznia ezt a döntést Ellennek, az apának. De azt mondta, és ne felejtsd el, Ábrahám azért választatott ki, azt mondta Isten, azért választottam ki Ábrahámot, mert nem csak elmondja a gyerekeinek, és a gyerekei gyerekeinek, hogy micsoda jó Isten van, meg Isten milyen fantasztikus és szerető, hanem megparancsolja és elvárja a gyerekeitől, megparancsolja és elvárja a gyerekei gyerekeitől is, megtanítja a gyerekeinek és gyerekei gyerekeinek is, hogy az Úr útján járjanak. Ezért választottam ki, azt mondja az Úr. Ez az atyasság. Ez egy olyan függőség, amiről nem tudsz kilépni. Mert nem csak addig van, még a kiskorúság tart. Mert a gyerekei gyerekei is. felelősségem van. Nem úgy van, hogy majd megismertettem vele Krisnát, a molokot, Aserát, éjkirálynőjétől kezdve, a szerencsepatkóig, a Harry Potter varázslásaitól, akármíg, meg azért olvassa a Bibliát is, mert a műveltséghez hozzátartozik, aztán majd, ha nagy lesz, majd eldönti. Nem! Isten azt mondta, Ábrahámot azért választottam, mert mielőtt fölnőttek volna a gyerekei, mielőtt lettek volna a gyerekei, már eldöntötte, és láttam a szívébe, hogy ezt eldöntötte, hogy megtanítja a fiainak, és a fiai fiainak is, hogy az Úr útján járjanak. És megparancsolja a fiainak, és a fiai fiainak is, hogy az Úr útján járjanak. Nesze neked, humanista szabadságelv, de nincs függetlenség az egész univerzumba. Nincsen függetlenség. Az atyaság egy olyan felelősség, ami a holnapról szól. Az atyaság egy olyan felelősség, ami a jövőről szól. És ne gondold azt, hogyha te nőnemű vagy. Nőnek születtél, hogy az atyaság felelőssége alól kibújhatsz. Mert ugyanúgy az atyaság felelőssége a te terhed is. Tulajdonképpen az atyaság és a fiúság hatás, függőség. Nem tudsz úgy függeni, nem úgy működik, hogy hat rám, de azért független vagyok. Nem tudsz úgy se lenni, hogy nem hat rám, de függök. Akkor is, ha nem gondolom, akkor is, ha nem akarom, akkor is hat. Teljesen mindegy, hogy mit gondol a hold. A föld vonza, és nem tud onnan kimenni. Teljesen mindegy, hogy mit gondol a föld. A nap vonza, és a nap körül kering. Teljesen mindegy, hogy mit gondol a többi bolygó is, amelyik a nap körül kering. Van ebben a naprendszerben olyan bolygó, amely körül 60 hold kering. És a naprendszerünk más naprendszerekkel együtt kering. Itt vagyunk a tejútrendszerbe. Ez egy galaxis. Ebbe a galaxis klaszterbe, ha megnézed, talán a második legnagyobbnak mondják. De ezek is egymás körül keringenek. Legalábbis amit ki tudnak számolni. Mert hogy mérni nem lehet, empirikus módon ezt nem lehet. Tapasztalati úton ezt nem lehet tudni. Az emberi elmébe nem nagyon fér bele. De mégis ezek egymás körül keringenek. Nem is tudjuk ezt befogadni. És akkor ebbe az egész univerzumba, világmindenségbe egy icipici magként Istennek a szava belejön egy emberi testbe, Máriának, egy 10 éves szűzlánynak a testébe, és egy gyermek születik, aki ugyanúgy oázik, mint a többi, bekakil, bepisil, ugyanúgy szopik, ugyanúgy elalszik, gügyög, és akkor ebből lesz Istennek az a hűosz örökös fia, akinek a vállára teszi nem csak a te bűneidet, nem csak a betegségeinket, hanem az egész földnek, az egész látható világnak, univerzumnak, a kormányzási terhét és ajándékát. Ez maga Isten. Istennek a fia. És akkor képzeld el, hogy ugye megszülettünk mi is, hogy Istennek milyen tervei vannak velünk. Belegondolsz, hogy ott van apád, anyád, Lehet, hogy ismered, lehet, hogy nem. Lehet, hogy egy kiegyensúlyozott, teljes családban növelkedtél, lehet, hogy hiányosba, lehet, hogy mozaikba, lehet, hogy ilyen mixelt kevertbe, vagy család nélkül, nem tudom. De akkor is van egy apád, meg van egy anyád, akiktől örököltünk egy bizonyos természetet. És ha ettől a természettől nem szabadulunk meg, soha nem tudunk kivergődni és kikecmeregni ebből a zárt körből. Ez a kör determinál és meghatároz, hogy egyenesen visz a kárhozatba, egyenesen visz az elmúlásba. A legjobb jó szándékkal együtt, a legjobb odaszánással és segítőkészséggel, humanista gondolkozásmóddal, legjobb odaadással együtt nem tudjuk kihúzni magunkat a saját hajunknál fogva a bűnös természetnek a mocsarából. De Isten valamit eltervezett az ő fián keresztül, akit ugyanolyan törékenyen hozott be ebbe az anyagi világba, mint bennünket kisgyerekként. Azt mondja János evangéliumának a első fejezet 12-es verse, hogy akik befogadják őt, Jézust, a Krisztust, befogadják a szívükbe, annak Isten hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá, vagyis Isten gyermekeivé legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. Ez még nem örökösség, ez még csak Isten gyermekség. Vagyis bele tudok születni ebbe a családba, mégis ki tudok törni a te szerint a apámtól, anyámtól örökölt élet, mód, élet, tér, élet, minőség korlátaiból. Ki tudok lépni, ha befogadom Jézus Krisztust a szívembe? Hát de hogy? Hát ilyen egyszerűen. Mivel ő a bűneimért halt meg, meg az egész világ bűnéért, egyrészt a bűnös természet, meg a bűnös cselekedetek. Megbánom, elismerem, és átadom, és elfogadom Isten bűnbocsánatát. És kérem, hogy jöjjön az életembe, és befogadom őt. Akkor Istentől kapok egy olyan természet fölötti hatalmat, hogy Isten gyermekévé váljak. Ettől még nem lettem az, aki szabadulást hozott, mert látjuk, hogy nem a gyermek, aki megszületett, Izajás 9:6, nem ő hozott szabadulást a szorongatásból, a megaláztatásból, a sötétségből, a halálárnyék a völgyéből, nem a gyermek hozott szabadulást a terhes igából, az őt nyomorgató botjától, hanem miután az a gyermek egy érettségre, egy örököskorú férfiúságra jutott. Ő hozott szabadulást. Befogadom Jézus Krisztust a szívembe, és hiszek benne, Isten hatalmat ad arra, hogy az ő gyermekévé legyek. Ettől még nincs arra hatalmam, hogy jöjjön a mások életébe a szabadítás, gyógyítás, de hatalmat kaptam arra, mindjárt megnézzük, Péter apostol első levele, első fejezet, 23-as vers ismerős. Azt mondja, újjászülettetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten szava által, ami él és megmarad örökké. Isten családjába is bele kell születni. Ahhoz egy romolhatatlan mag kell, Isten beszédének a magva. És amikor meg tudod fogalmazni, hogy ki volt az, akitől először hallottad a megtérésnek az üzenetét, a bűnbocsánat, az örök élet üzenetét? Emlékszel név szerint, meg tudod fogalmazni? Igen. Mert hitből tudtál így dönteni. A hit meg nem csak úgy jött, hanem azáltal jött a szívünkbe, hogy hallottunk ezekről. Amit a Zsófi mondott, nem tud más hallani, nem tud más hitre jutni, ha nincs olyan ember, aki oda menjen hozzá és beszéljen róla. Ez a aratás munkája. Kell, hogy odaszálljuk magunkat, hogy igen, amit átéltem Jézus Krisztusból, ő vele, az atyából, az Isten gyermekségemből, azt elmondjam másnak. Emlékeztek, oda ment Nikodémus Jézushoz, és akkor kérdezte, hogy hát most hogy van ez az egész, Istennek a munkája, Isten királysága, Isten gyermeksége, és azt mondta neki Jézus, hogyha nem születtek újjá víztől és Szent Szellemtől, nem tudjátok meglátni se Isten királyságát, ez a harmadik vers, és az ötös vers meg azt mondja, nem tudtok belépni, bejutni a királyságba. Tehát az egész univerzumba bejött Isten fia egy pici gyermekként. Az egy érett fiúságra jutott, örököskorra jutott, és ez az örököskorú hűosz fiú szabadságot és szabadulást hozott, teljes megváltást hozott az egész látható világba. Utána azt csinálja Isten, hogy téged, engem és a többi embereket, és ezért nem lett még vége 2000 éve a megváltás után egyből az emberiség történelmének, hogy még milliók és milliárdok tudjanak üdvösségre jutni, Isten hosszú tűrése miatt. Várja Isten, hogy menjünk oda emberekhez, akik még nem ismerik őt, és beszéljünk róla, beszéljünk az ő jóságáról, szeretetéről. Apropó, ha van nálad mobil, ha van nálad egy ceruza vagy papír, akkor most vedd elő. És figyelj most az Úrra. Vajon ki lehet az a személy? Ki lehet az a személy, Uram, aki ez a jövő héten oda akarsz vezetni? Mondhatod, hogy de hát ezt nem tudom. De lehet, hogy már most a szívedre helyezi. És azt mondja, hogy Géza, oda kell menned. Gyula, oda kell menned. Meg kell tenned, Anikó. Meg kell tenned, Csilla. Írd egy nevet, csak egy nevet. Figyelj egy kicsit az Úrra. Ki lehet az Uram? Mert úgy jön az a romlandó mag az ő szívébe. Úgy jön hitáltal, hogy Isten szava megelevenítse és újjászülje, és be tudjon Isten családjába kerülni. Most nézzünk meg néhány Biblia verset. Emlékeztek? Volt egy embernek két fia, Máté evangéliumába beszél erről Jézus. Az apja odament mind a kettőhöz külön, és azt mondta, hogy fiam, elmennél a szőlőbe, illetve légy szíves, menj el a szőlőmbe dolgozni. Az egyik azt mondta, hogy nem megyek, dolgom van. De aztán lelkiismerete szólt hozzá, megváltoztatta és elment. Másik azt mondta, hogy jó, apám, megyek, de nem ment. Ha itt megnézed, volt egy embernek két fia, itt nem hűoszról van szó, ez egy kiskorú gyermekről van szó. Szellemben kiskorú. Miért? Mert a szellemben kiskorú ígéretére nem adhatsz. Mert az ő szava nem megbízható. Vajon az én ígéretem megbízható-e? Ha megígérek valamit az én testvéremnek, a férjemnek, feleségemnek, gyerekemnek, bízhat abban? Ha igen, akkor ezen a területen elhagytam a kiskorúságot. Ha még nem bízhat bennem, akkor még ezen a területen kiskorúság vagy, van élek. Ahhoz ki kell lépnem, hogy az örökös korúságot elérjem, a szavaim megbízható kell, hogy legyen. És egy engedelmesség kell legyen bennem. A Márk 2:5-ben van a négy barát és a gutaütött példája. Le volt bénulva a barátjuk, és akkor egy hordányon vitték Jézushoz, ismeritek, megbontották a háztetőt, stb. Látva Jézus azoknak hitét, Márk 2:5, azt mondta a gutaütöttnek, fiam, megbocsáttattak neked a te bűneid. Nem tudom, mennyi idős lehetett, de valószínűnek tartom, hogy ez nem gyerek volt. Nem tudom, férfiről van szó. De mégis, amikor azt mondja, hogy fiam, ott nem a hűoszt mondja. Az azt jelenti, hogy amikor én pusztán befogadtam Jézus Krisztust a szívembe, és örülök, és ujjongok, és indián táncot járok, és szögdelve, tapsikolva járom az utaimat, hogy jaj, de jó, Jézus Krisztus megváltott, bűneim megbocsátatta. Ez nagyon jó. Jogos? Jogos. Mert a Isten gyermekei bírják a bűnbocsánatot. Mert a gyermekek megkapják a megbocsátást. Tehát amikor Isten gyermekségét átéled, akkor ujjongsz, örülsz, és tudod, hogy megvannak a bűneid bocsátva. Ehhez nem kell érettségre jutni. Ezt egy kicsi pólyába levő Isten gyermeke is pontosan át tudja élni. Márk 7:27. Jézus pedig azt mondta neki, engedd, hogy először a fiak elégítessenek meg, mert nem jó a fiak kenyerét elvenni és a kutyáknak adni. Ismerős a történet? A kánaáni asszony. Azt mondja, hogy nem jó a fiak kenyerét, és ha megnézed, itt nem a hűosz van. Vagyis mit jelent a gyógyulás az a gyermekeké? A szabadulás az Isten gyermekeié. A bűnbocsánat Isten gyermekeié. És sok keresztény itt meg is áll. Halleluja, enyém a bűnbocsánat, halleluja, enyém a gyógyulás, halleluja, enyém a szabadulás. Igen, nagyon jó. De Isten azt akarja, nőjünk fel. Isten azt akarja, nőjünk fel szellemben. Mert amíg gyermekek vagyunk, nem tudja az örökséget odadni. Azt mondja, Róma 8:17, ha gyermekek vagyunk, akkor örökösök is vagyunk. Örökösei Istennek, és örökös társai Krisztusnak. De nincs a mondatnak vége, hanem van egy ha. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ha Isten gyermeke vagy, megszületett a kisbaba. Ott gőgicsél az öledbe, a karodba elringatod, tologatod a babakocsit, és tudod, hogy minden, ami a tiéd, azt ő fogja örökölni. Igaz? De attól még nem bírja azt, és nincs a hatalmába, bár ő az örökös. Azt mondja, hogy ha gyermekek vagyunk, akkor örökösei, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk. Hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Most itt van ez a koronavírusos dolog, és az a helyzet, hogy tudom, hogy ezzel sok minden feszültség járt, és jár. Minden egyes közösség és kapcsolódás feszültséggel jár. Ne gondold azt, hogy azért, mert megházasodtál, ettől kerültél bele a kapcsolati pokolba, vagy a kapcsolatok ösztüzébe, feszültségébe. Ez benne van a barátságokban, benne van a testvéri kapcsolatokban, benne van a munkahelyi kapcsolatban, minden egyes kapcsolatban, ahol nem menekülsz el, benne van a feszültség. Benne van a konfliktusnak a lehetősége. A házi csoportok vezetői már jó néhány éve megtanulták azt, amit a legelején nem volt egyszerű. Mégpedig az az elf, hogyha van egy szituációba, egy adott helyzetbe, egy adott csoportba, bármilyen feszültség, probléma, megoldatlan dolog, akkor annak a csoportnak a megbízott vagy delegált felelőse, a felelős azért, vezetője, a felelős azért, hogy ott meg legyen oldva. Vagyis ne utána mondjuk el X-nek, Y-nak, hogy ez volt, az volt, hanem ott van, mit tudom, ott vagyunk, 5-en, 10-en, és van ott egy probléma, akkor ott oldjuk meg. Vegyük föl a felelősséget, ez az érettség egyik jele. Hogy fölveszem a felelősséget, és nem viszem el onnan, nem megyek el onnan addig, még meg nem oldom. És attól vagy érett, attól vagy hülyosz, attól lépek ki a gyerekkorból, hogyha fölveszed annak a felelősségét, mit tudom én, ott van öt ember, és az egyik, vagy öt gyerek, és az egyik elkezdi csúfolni a másikat, akkor vedd föl a felelősségét annak, hogy szóljál, és korrigáld, és állíts helyre a dolgot. Ne hagyd, hogy elteljenek napok, és 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 emberen keresztül menjen. Csak megy, dagad az egész. Ott helybe kell elintézni. Vegyük föl ennek a felelősségét. A házi csoportvezetők már évek óta ezeket megtanulták, és hálát adok az Úrnak, hogy ezek szerint így élnek, és így rendezik a dolgokat. Tudjátok, ez nem csak azt jelenti, hogy az én munkámat, szolgálatomat könnyítették meg, mert a pásztori munka így nagyságrenden lecsökkent, hanem azt jelenti, hogy nem görgődnek, vagy görlődnek, vagy hogy mondják, nem gördülnek tovább ezek a problémák, mint a hógolyó, és nem növekszik, mert egyre nagyobb lesz. Eltelik 4 nap, és már sokkal nagyobb, mint ami volt. És már nem is értette, ott voltál jelen, de akkor nem tűnt akkorának. Eltűlik 1 hét, már sokkal nagyobb a dolog. Oldjuk meg ott, ahol vagyunk. Ez az érettség jele. Ne legyünk kisgyerekek, hanem vegyük föl a felelősséget, az érettségét annak, hogy igen, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme, az uralma növekedésének és a békéje növekedésének nem lesz vége Dávid trónján. Vedd ezt föl a válladra. Élj ennek a felelősségével és terhével. Amen. Egyet értesz ezzel? Amen. Galata 4-ben ez a fejezet arról szól, hogy mi a különbség a gyermekség és a fiúság között. Mi a különbség a gyermek és az érett örököskorú fiúság között. Csak az első 3 verset olvasom föl, Galata 4:1-3. Ameddig az örökös kiskorú semmibe se különbözik a szolgától. Bár lehet, hogy ura mindennek, mégis gyámok és gondviselők alatt van. Egészen az atyától rendelt ideig. Ugyanúgy mi is, mikor kiskorúak vagyunk, voltunk, a világ elemi törvényei alá voltunk vetve szolgaként. Tehát figyeld meg, hogy a kiskorú és a szolga teljesen ugyanolyan. Semmibe se különbözik. Bár lehet, hogy a kiskorú örökösé minden. enyém a bűnbocsánat, enyém a gyógyulás, enyém a szabadulás, meg minden enyém, meg nekem jár minden, jogom van, jogod van, persze, minden, csak ha kiskorú vagyok, semmibe se különbözök attól, aki szolga. Lehet, hogy valaki szolgálja az egónak. Lehet, hogy valaki szolgálja a karriernek. Lehet, hogy valaki szolgálja a gyerekének. Valaki szolgálja a testének. Valaki szolgálja a szexnek, vagy bárminek. Lehetne mondani bármit. Mert sok minden van. De azt mondja, akkor szabadulsz föl, hogyha elhagyjuk a kiskorúságot. Azt mondja, hogy Galata 4.25, ott emlékeztek Sára és Hágár, a két hegyet hasonlítja össze, a sínai hegyet, és ugye összehasonlítja a Sionnal, és összehasonlítja a földi Jeruzsálemet a mennyeivel. És azt mondja, hogy 4.25, Hágár a sínai hegy Arábiában. Tehát figyeld meg, hogy Hágár a sínai hegy. Egy hegy és egy nő. Hasonló a mostani Jeruzsálemhez. Nevezetesen a fiaival, vagyis a gyermekeivel együtt szolgál. Tehát amíg nem érem el a felnőtt kort, szolgaságban élek. Ahhoz, hogy ne legyél szolga, ahhoz, hogy ne szolgaságban éljek, ahhoz fel kell nőnöm, el kell hagyni a gyermekkori szokásokat. Sára pedig a Sion hegye, Sára pedig a mennyei Jeruzsálem. Ő, ami anyánk, anyád. Ő. Még a kiskorú gyerekről, 1 Tesszalonikusok 2:7. Szívélyesek voltunk ti köztetek, mondja Pál apostol, amiként a dajka dajkálgatja az ő gyermekét. Mit csinálnak a dajkák a gyerekekkel? Mit csinálnak az anyukák a gyerekekkel? Jönnek a rokonok, jönnek a barátok, a testvérek, gyerek, babalátogatóban. Mit csinálnak, ha engeded? Kézbe fogják, és akkor ringatják, meg gudú, aludjál szépen, kis Balázs, la-la-la-la-la, satöbbi, satöbbi. Dajkálgatja a dajka a gyermekeit. Addig még gyerekek vagyunk, mit várunk el, hogy hol az egyik dajkálgasson, hol a másik dajkálgasson. Hol az egyik cirógasson, hol a másik cirógasson. És amíg gyerekek vagyunk és nem cirógat senki, akkor ciróka mínuszunk van. És ha ciróka mínusza van valakinek, akkor frusztrált lesz. Ha frusztrált lesz és nem lesz beszeredgetve, akkor hisztizni fog. És lehet, hogy 50 éves, lehet, hogy 35 éves, de akkor is gyermek szellemben. Érted? No, nőjünk föl. Mondd velem együtt, Uram, föl akarok nőni. Most nyomban. Ilyen gyorsan megy. Elárulok egy titkot. Tudjátok, hogy hogyan lehet Isten érett hűosz fiaivá, örökös korú fiaivá válni? Hitáltal. Mutatok egy nagyon jó Biblia verset, mert most azért többet fogok még mutatni, de azt mielőtt azokat megmutatnám, a Galata 3:26-ot azért vésétek az agyatokba, és ez pedig így szól, mindnyájan Isten fiai, mindnyájan Isten hűoszai, mindnyájan Isten örökös-korú fiai vagyunk, a Krisztus Jézusba való hitáltal. Ez hitáltal van. De az azt jelenti, hogy hitáltal nem tudod kikerülni az ennek útjában álló dolgokat, amit felolvastam a római levélhez. Igen, gyermekek vagyunk és örökösök is, ha vele együtt szenvedünk. Nem kerülöm ki. Ha kikerülöm, kikerülöm az örökséget. Akarod az örökséget, hogy azzal tudj élni? Akarod, hogy az örökséged ott legyen a kezedbe? És az örökséged az nem a bűnök bocsánata, az már a gyereké is. Az örökséged emberek. rokonaid, barátaid, családtagjaid, ismerőseid, népek és nemzetek. Mondod, hogy ó, nem kell nekem annyi, tök mindegy, de hogyha van, fölírtál egy embert a jövő hétre. Hogyha azt szeretnéd, hogy az Úr azt megragadja, örökségképpen neked adja, hitáltal, gyere és lépj ki a gyermekkorúságból. Gyere és lépj át velem hitáltal az érett örököskorú hűosz fiúságba. Amen. Aztán nézzük meg, mit csinál a fiú. Lukács 3.22. Leszállt ő rá a Szent Szellem testi ábrázatba, mint egy galamb. És szózat jött a mennyből, és ezt mondta, te vagy az én szeretett fiam, te benned gyönyörködöm. Kicsit zározták a mennyet, és beszólt az atya, ahogy bemerítő János bemerítette Jézus Názaretit, kijött a vízből, a galamb formájába a Szent Szellem rászállt, az atya pedig beszólt. Te vagy az én szeretett fiam. Semmit nem csinált még, mint fiú. Semmit nem csinált még az ő érett örököskorúságából. Semmit nem csinált még az örökségével. Egyetlen egy dolog volt, ami miatt ezt megtette az atya, kimondta ezt az atya. Látta az ő szívének a motívumát. Látta, hogy mi van ő benne, mi a hozzáállása. És az ő hozzáállása késztette az atyát arra, hogy beleszólja a világba, hogy ez az én szeretett hűosz fiam. Nyilván ez a hozzáállása meg is nyilvánult az év valamibe, mibe? Bemerítkezett ő is. Miért kellett neki bemerítkezni? Volt neki bűne? Hiszen bemerítő János mit hirdetett? Azt mondja, hogy térjetek meg, és merítkezzetek bele a bűnök bocsánatába. Miért kellett akkor neki bemerítkezni, hiszen nem kellett a bűnök bocsánatából vagy részesednie, hisz nem volt bűne. De emberré lett, és betöltött minden igazságot, és ő is bemerítkezett az Ádámba, és ő is magára vette, hogy utolsó Ádám legyen az ádámi fajnak, mint egy utolsó képviselője itt a földön. János 5.19-20-ban Jézus azt mondta, bizony-bizony mondom nektek a fiú, semmit se tehet magától, csak ha látja cselekedni az atyát, és amiket azt cselekszik, ugyanazokat hasonlóképpen a fiú is cselekszi. Mert az atya szereti a fiút, mindent megmutat neki, amiket ő maga cselekszik. Ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok. Az atya erősíti meg a fiút. Most csak gondolj bele, a föld és a hold. Földnek egy holdja van. Kering a hold a föld körül. A földnek milyen hatása van a holdra? Az, hogy vonza, és e körül kering. Nem megy másfele. Függ tőle. De vajon a föld függ-e a holdtól? Az időjárás, hogyha megnézed, az időjárás, hogy élhető, az nagy részben a holdnak köszönhető. Olvassatok róla, nem vagyok ennek a szakértője, de olvasgattam ma ezzel kapcsolatban, és lehet látni most nem csak az áropály hatásról, de még nagyon sok, ahogy telnek az évtizedek, orvosok el tudják mondani, hogy és nem kell semmi okkult dologra, vagy spiritista dolgokra gondolni, természetes emberek is megérzik a hold járást. Hogy mikor van teli hold, stb. Stb. Még az embernek az egészsége is, a fizikai teste is megérzi. Ahogy telnek az évek és évtizedek, még ez is, és az egész természet is hatással van. Az atya hatással van a fiúra, de a fiú is hatással van az atyára. Oda visszahatnak, és egymást erősítik, és egymásba az Istenit hozzák ki, ahogy a Szent Szellemmel együtt. Figyeld meg, a fiú arra kapott erőt az atyától, hogy megcselekedje azt, ami az atyának a terve és az akarata. Nem a saját dolgaira kapta az erőt, nem arra adott fölhatalmazást az atya, hogy függetlenedjen, hanem arra, hogy őtőle függve járja az utat. Arra kaptunk Istentől hatalmat, amikor befogadtuk Jézust a szívünkbe, hatalmat kaptunk, hogy Isten gyermekeivé legyünk. Ez hatalom. Vagyis hatalommal tudok függni Istentől. És mindaddig, amíg függök tőle, mindaddig, amíg függök az ő beszédétől, ez a hatalom működik. Mindaddig, amíg ő körülötte jár az agyad, az elméd, a szíved, ő van a középpontba, addig az ő hatalma és az ereje rajtad keresztül tud működni. Gondolj csak a százados példájára, de most nem arra kanyarodunk. Tehát, ugye az atya szereti a fiút, a fiú szereti az atyát, és azt olvastuk, hogy mindent megmutat neki. Mindent megmutat a fiúnak, amit az atya cselekszik, ami a szívébe van, ami a tervébe van. Ahogy Isten azt mondta Ábrahámnak, most eltitkoljak valamit tőle? Hát nem titkolom, elmondom. Mert ő barátja is volt, de mint atya is volt. Ábrahám nem csak atya volt, hanem Istennek gyermeke is volt. De érettkorú, örököskorú fia volt, aki tudta az atyaságot is megélni. János 12:49-50. Én nem magamtól szóltam, mondta Jézus, hanem az atya, aki küldött engem, ő parancsolta nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. És tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, ahogy az atya mondja nekem. Uram, adj kegyelmet, hogy azokat mondjuk, amiket te, hogy a te szavaidat mondjuk ki, és úgy, ahogy te, mondd ezt el velem együtt. Menjél, atyám, segíts meg, és adj ehhez kegyelmet, hogy a te szavaidat mondjam ki, és úgy, ahogy te. Jézus nevében, ámen. Emlékeztek, amikor Fülöp Jézussal a János 14-ben ott beszél, és mondja Jézusnak, hogy mutasd meg nekünk az atyát. Amen. Tehát figyeld meg, hogy a fiú az, aki az atyát be tudja mutatni. Mert a fiú az, aki ismeri az atyát. Az atya az egyedüli, aki tudja, hogy ki a fia, és ismeri a fiút. És ezért az atya tudja a te szívedbe beleadni a fiúság szellemét. Amikor te befogadod Jézust a szívedbe, akkor Isten adja a fiúságnak a szellemét, és ez a szellem a te szellemeddel együtt bizonyságot tesz arról, hogy Isten gyermeke vagy. Tehát az atya ismer téged, és utána a fiú is ismeri az atyát. Senki nem tudja az atyát megismertetni mással, csak az, aki már kapott kijelentést Istenről, mint atyáról, mint Istennek az érett, hűosz, örököskorú gyermeke, csak azt tudja megismertetni mással is az atyát. Ezért, ha kaptál kijelentést Istenről, hogy ő már nem csak egy távol... Mondja Jézusnak, hogy mutasd meg nekünk az atyát. Amen. Tehát figyeld meg, hogy a fiú az, aki az atyát be tudja mutatni. Mert a fiú az, aki ismeri az atyát. Az atya az egyedüli, aki tudja, hogy ki a fia, és ismeri a fiút. És ezért az atya tudja a te szívedbe beleadni a fiúság szellemét. Amikor te befogadod Jézust a szívedbe, akkor Isten adja a fiúságnak a szellemét, és ez a szellem a te szellemeddel együtt bizonyságot tesz arról, hogy Isten gyermeke vagy. Tehát az atya ismer téged, és utána a fiú is ismeri az atyát. Senki nem tudja az atyát megismertetni mással, csak az, aki már kapott kijelentést Istenről, mint atyáról, mint Istennek az érett, hűosz, örökös korú gyermeke, csak azt tudja megismertetni mással is az atyát. Ezért, ha kaptál kijelentést Istenről, hogy ő

te befogadod Jézust a szívedbe, akkor Isten adja a fiúságnak a szellemét, és ez a szellem a te szellemeddel együtt bizonyságot tesz arról, hogy Isten gyermeke vagy. Tehát az Atya ismer téged, és utána a fiú is ismeri az Atyát. Senki nem tudja az Atyát megismertetni mással, csak az, aki már kapott kijelentést Istenről, mint Atyáról, mint Istennek az érett, hűosz, örökös korú gyermeke, csak azt tudja megismertetni mással is az Atyát. Ezért, ha kaptál kijelentést Istenről, hogy ő már nem csak egy távoli, névtelen, megfoghatatlan, ismeretlen Isten, hanem ő az én Atyám, és én az ő gyermeke vagyok, és hitáltal most már érettkorú örököse vagyok a Krisztusban, akkor te vagy az, akin keresztül Isten ki tudja, te vagy az, aki Isten rajtad keresztül ki akarja jelenteni magát mások számára. Lehet, hogy hisznek Jézus Krisztusban, lehet, hogy emberek hiszik, hogy van a Teremtő Isten, de lehet, hogy nem ismerik, mint Atyát. De ahhoz viszont újjá kell születni, hogy be tudjanak a királyságba lépni. Ezért rád van szüksége, nagyon sokaknak. Isten fiaira van, Isten hitből való, örököskorú hűoszaira van szüksége Istennek, hogy megismerhessék őt, mint Atyát az emberek. És lehet az a valaki hívő, vagy keresztény, vagy akár nem hívő is. Teljesen mindegy, ha nem ismeri Isten, Ábrahám, Izsák és Jákob Istenét, mint Atyát, akkor a hűoszokra van szükség. Az érettkorú, örököskorú fiakra van szükség, hogy megismerhessék az élő Istent, mint Atyát. Lukács 2.49-ben azt olvassuk. Mi az, hogy engem kerestetek? Nem tudjátok-e, hogy nekem azokba kell foglalatosnak lennem, amelyek az én Atyám dolgai? Igen. Nekünk az a dolgunk, hogy az Atya dolgaival foglalkozzunk. Az a tennivalónk. Izajás 9-hez visszatérek, és ezt szeretném a szívedbe valahogy bele tudja ültetni, bele tudja vésni a Szent Szellem. Nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. De mitől múlik el? Mitől múlik el a sötétség, és mitől múlik el a szorongatás? Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, azután megdicsőíti. Tehát, ha megalázás van, akkor mitől jön a megdicsőülés? Azt mondja, hogy a nép, ami sötétségbe jár, nagy világosságot lát. A sötétség rendben van, azt látjuk. De lát nagy világosságot. Mitől jön a sötétségbe a világosság? Akik laknak a halál árnyéka földjébe, fény ragyog fel fölöttük. Ott a kérdés, a halál árnyéka földjében mitől ragyog föl a világosság? Megsokasítod ezt a népet, nagy örömöt szerzel neki, örvendeznek előtted az aratók örömével, vigadoznak, mint mikor zsákmányt osztanak. Mert terhesigáját, hátaveszejét, az őt nyomorgató botját összetöröd, mint a Midián napján. Melyiktek érezte már azt lelkileg, vagy szellemileg, hogy egy iga van rajtad, amit nem Isten rakott rád. Valaki a hátadat püföli, mint Döbrögit Ludas Matyi. És van egy nyomorgató, ami nyomorgatja az életedet, akár a fizikai testedet, vagy a családodat, vagy a békességet, a kapcsolataidat. És azt mondja Isten, ezt az igát széttépem, ezt a vesztőt összetöröm, ezt a nyomorgató hatalmi pálcáját

0: Kiveszem a kezéből, és darabokra tépem. De mitől lesz ez meg? Ki az, és mi az, aki megcsinálja? Mert azt olvassuk, egy gyermek születik nekünk. Nem a gyermek végzi el, hanem egy fiú adatik nekünk. Egy hűosz, érettkorú, örököskorú fiú, mert az uralom az ő vállá lesz. Tudod, amikor fölveszed a felelősséget, fölveszed a különbségtevés felelősségét, tizenkilenc éve volt az, hogy porckorongsérv műtétem volt. Hármas, négyes, négyes, ötös közt. Ennek volt egy előzménye, egyrészt egyszer a kertbe nem erőttettem meg magam, körülbelül ennyire kellett lehajolni, ott volt a csap és elzártam, csak ennyi, és összeestem, és a fájdalomtól a eszméletemet egy rövid ideig elvesztettem. Utána visszajött, és akkor négy kézláb másztam be. Akkor kaptam injekciókat, stb. Következő héten öltöny, nyakkendő, ing, szállok ki a bank előtt, akkor bankba dolgoztam. Az autóból esett az eső. Kitettem a lábamat, bal lábat, az utcára, és ugyanaz, elájultam. Összeestem ott az úton, utcán. Szerintetek hányan mentek el szótlanul mellettem? Láttam. Sokan. Volt egy hölgy, aki oda parkolt be mellém, és amikor kiszállt, ő hallotta, amit ott nyögtem meg, hogy segítsen. És látta, hogy nem részeg vagyok, hanem segítségre szorulok, és akkor segített neki támasztani a autónak, és akkor telefonáltam Katina. Miért mondom ezt el? Mert egy gyermek nem veszi föl a felelősséget, ha ott van mellette, aki segítségre szorul. Egy gyermek magával törődik. Egy gyermek önző. Egy gyermek azt akarja, hogy engem dajkágassanak. Egy hűosz érett férfiú, aki örökös, az pedig fölveszi a vállára. Emlékeztek, Izajás próféta azt mondja, ítéletnek a szellemét adom annak, aki beül az ítélet székébe. Ez mit jelent? Nem kell nekem ítélgetnem, hanem ez a különbségtevés. Szükségbe van. Segítsek. Bajba van. Ez gonosz. Ez jó. Ez képmutatás. Ez vallásosság. Ez lázadás. Ez engedetlenség. Hogy ennek a felelősségét fölveszem. És amikor a különbséget megteszem, Isten azt mondja, a szívedet látom, és ha elindulsz a felelősség fölvétel útján, odadom természet fölötti módon ezt a képességet. És nincs itt vége, a mondat úgy folytatódik, hősi erőt adok annak, hogy megfordítsd az ellenséget, és elfusson tőled. Ha fölveszed annak a felelősségét, hogy ellenállok a gonosznak, fölveszed a felelősségét annak, nem csak sírok, nem csak tördelem a kezemet, nem csak sajnálkozok, hogy ellopta a cica a vacsorámat, vagy a testvéremet egyszerűen megbántották, hanem odaállok, és azt mondom, hogy távozz ördög, távozz sátán. Azt mondom, hogyha megsértette valaki, fiam, barátom, testvérem, gyere, szeretettel megfogom a kezét, ezt rendezd el. Érted? Mert érettkorúságra jutottam. A felelősséget fölvettem. Isten erre odaadja a különbségtevésnek a szellemét, és megadja az erőt és a hatalmat is. És figyeld meg, azt mondja, hogy a sötétség, a szorongattatás, a megalázás, a halál árnyékának a völgyéből kijutás, a terhes iga, a hátunk veszélye, a nyomorgató botja összetörik, azért, mert elhagytam a gyermekséget, és fölvettem az érett örököskorú fiúságnak a felelősségét. Örököskorú hűosz lettem. Elvettem hitből azt, és azt mondja, hogy és a fiú megszabadított. Mert nem a gyermek fog megszabadítani, hanem a hűosz örököskorú fiú. János 8.36. Ha a fiú megszabadít, akkor valóságosan szabad vagyok. Mennyi atyám! Ha egyet értesz velem, mondd el velem együtt. Mennyi atyám! Köszönöm neked názáreti Jézust, a te fiadat, a Krisztust, hogy gyermekként jöttél ide a földre, Jézus. De eljutottál hitben és engedelmességben, és szenvedések által az érett örökös korúságra, a hűosz fiúságra, és fölvetted annak a terhét, a kormányzásnak a terhét, az uralkodásnak a terhét és felelősségét, és megszabadítottál engem. Megszabadítottál nem csak engem, hanem másokat is a sötétségből, a szorongatásból, a megalázásokból, a halál árnyékának völgyéből, a terhes igáktól, a hátunk veszélyeitől, a nyomorgatunk botjától, és erre szánom oda magam én is. Segíts meg ebben. Én nem akarok kiskorúságban élni. Átlépek hitáltal egy érett, hűosz, örököskorú fiúságba. Fölveszem, Uram, a különbségtevés felelősségét. Fölveszem a kormányzás terhét. És ellenállok a gonosznak. És arra küldesz, hogy rajtam keresztül megszabadíts másokat. És odaszánom erre magam. Köszönöm neked. A Jézus nevében áll.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek.
4: A Rádió Sansz műsorán.